ez a rádió egyik csak igazi mai slágerben, még mindig működik ez a dal és ez a hang is. És hát ugye pont ezt tudom mondani a következő felvételre is, ami Joel Corey-tól érkezik, aki korábban ugye szerepelt valóságshowban is, mostanra viszont egyértelműen mindenki arról ismeri, hogy ilyen jó dalokat készít. Most a Galantis-szal közösen. Joel Corey tehát, ez a Stay a Little Longer, itt a rádió egyen.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és így van, Work Hard, Play Hard, mekkora kedvenc David Guetta, Neo és Akon, a fogyarásban pedig Sabrina Carpenter jön. Akinek egyébként múlt héten volt a születésnapja, 27 éves lett, sok boldogságot neki. Ez pedig az igazi mai sláger, az Espresso itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a következő órában például hozom Ray-t, hozom Taylor Swift-et, Regalilit, Freddy-t, sőt Ray Dalton-t is, a kezdésben meg Lady Gaga-t. Azért ez egy erős sor, és van még egy csomó dal, amit nem is mondtam, szóval az igazi mai slágerek továbbra is itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Elkezdődött az allergia szezon. A Semmelweis Help ingyenes tünetellenőrző alkalmazáson egyre többen keresnek rá a tipikus pollen allergiás tünetekre. Ezek szinte megegyeznek a náthájéval. Vizes orfolyás, ordulás, tüsszögés, szájpad és szemviszketés, de komolyabb esetekben akár légzési nehézségek is jelentkezhetnek, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
3: Hát igen, megindultak az allergiás tünetek, sok esetben vizes orfolyás, tüsszögés, viszkethet a szájpadunk, ordugulás alakulhat ki. Ezek nagyon sok esetben az esti órákban jelentkeznek, ami még akár alvászavart is okozhat. Ezek lehetnek azért az allergiás tünetek, tehát és emeltnék akár szemtünetek is, tehát jelentkezhetnek ezek szemviszketéssel, szemgyulladással is. Sok esetben az allergiás tünetek azért előbb-utóbb légúti tüneteket is okozhatnak, ez már nehéz légzés, köhögés, sípolás, vagy akár fulladás is jelenthet. Ezek már az asztmának a tünetei, és ebben az esetben már nagyon fontos, hogy orvosi segítséget kérjünk. Az allergiás tüneteknek a kezelésének a része lehet azért a sósvizes orspé használata, ha szemtüneteink vannak, akkor a szemcsepp használata, de a gyakori hajmosás is segíthet abban, hogy a polleneket kimossuk a hajból, és ezáltal csökkenhetnek a tünetek, és az antihisztaminoknak a segítségével tudjuk a tüneteket csökkenteni, de minden esetben fontos, hogy a megfelelő antihisztamint válasszuk, megfelelő dózisban, tehát ezért mindenféleképpen kérjük ki a kezelőorvosunk, családorvosunk segítségét, hogy meghatározásra kerüljön az, hogy milyen terápia segíthet az allergiás tüneteknek a csökkentésében.
2: Az állomásokon mért adatok szerint térségünkben a ciprus és a tiszafa félék okozhatnak panaszokat, az allergének magas tartományban mozoghatnak. A juhar, a kőris és a nyár virágporának koncentrációja nálunk egyelőre most még alacsony, esetenként azonban a közepes szintet is elérheti.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a Rádió Edi, csak igazi mai sláger megy, és ezt a dalt is Rádió Edi DJ készítette Lotfi Begi Freddyvel közösen, és ő is ott lesz a Rádió Edi születésnapi fesztiválon május 24-én, vagyis pontosan egy hét múlva, mert minden Rádió Edi DJ, valamint a világsztárok is a színpadon, Sirius Samfeld és a Swish Disco pont egy hét múlva bulizunk majd velük. Most meg egy újabb nagy kedvenc, egy igazi mai sláger, Raid Out on Blood Running, ezt indítom a Rádió Edi-en.

0: Sláger megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is jönnek Balázsék, és holnap reggel is jönnek, reggel 6-tól a Rózsa után, hát lesz miről szerintem még sztorizniuk. Igazi mai sláger, amit jövő vasárnap a Rádió S születésnapi fesztiválon is meghallgathatunk, mert hogy Tóth Abigail és Accent is érkezik. A közös igazi mai slágerük a Sugar Daddy. Már is indítom a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Kamerás rollerekkel fogják ellenőrizni nyártól Budapest egyik kerületében az autósokat. Azt fogják vizsgálni, hogy rendelkeznek-e érvényes parkolójeggyel. A járművekkel végzett ellenőrzés volt a legfontosabb témája annak a konferenciának, amelyet nemrég rendeztek meg Budapest 11. kerületében. A rendezvényen bejelentették, hogy immáron Újbuda is szintet lép a parkolóautók ellenőrzésében, ami magában foglalja a kamerával felszerelt mikromobilitási eszközöket, illetve gépjárművek alkalmazását. Kamerás rollereket és autókat elsőként az 5. kerület, Belváros Lipótváros kezdett el használni, és hogyan is működik ez a technológia. A rendszer az úgynevezett ANPR elven működik, a járműre egy mikromobilitási eszközre szerelt speciális ANPR kamera modul haladás közben automatikusan beolvassa a parkolóautók rendszámait. A nagy sebességű infravörös megvilágításra dolgozó kamera a fedélzeti számítógéppel együtt valós időben felismeri a rendszámot, majd az adatkapcsolati modulon keresztül összeveti azt a központi parkolási adatbázisban található információkkal. Amennyiben a rendszer olyan járművet azonosít, amely nem rendelkezik érvényes parkolójeggyel, akkor értesíti küld az adott zónában dolgozó parkoló őrök készülékeire. A kamerás eszköz tehát nem végez pótdíjazást, hanem gyorsan kiszűri a problémás rendszámokat és jelzi, hogy hol szükséges a helyszíni intézkedés. Az élő munkaerő, tehát a parkoló őr a legdrágább, ha úgy tetszik, egyre nehezebben találnak munkaerőt. Az ANPR rendszer egyik előnye, hogy fele annyi parkoló őrre van szükség, mint a hagyományos ellenőrzés során. Ráadásul sokkal rövidebb idő alatt tudják végezni az ellenőrzéseket, illetve jóval nagyobb eséllyel tudják kiszűrni azokat, akik valamilyen okból kifolyólag elmulasztották befizetni a parkolási díjat.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

hogy itt csak igazi mai sláger megy ebben az órában is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, aki üzenne 0620 311 111 a számunk. Ez pedig az újabb nagy kedvenc, Teddy Swims és a The Door.

megy, és igen, van olyan, hogy időnként csúszás ábe egyes lágernél. Előfordul, hogy ez pár hónap, előfordul, hogy egy-két év, és hát speciál előfordul, hogy több mint 10. Kétó esetében ez a helyzet. Már jó pár éve bemutatta ezt a dal, de akkor valahogy nem kapta el a közönség. Amit nem értek, mert egyébként tényleg nagyon jó, de most 2026-ban nagyon is elkapta, felkapta, és mindenki imádja. Az igazi mai slágerek

annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

Az mai sláger megy, ma vasárnap van, holnap hétfő, jövő héten 5 napot dolgozunk, de hozzáteszem, az azt követő héten csak 4-et, mert hogy hétfő munkaszüneti nap, ezért is jó, hogy vasárnap egy óriási tudunk majd bulizni a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, pont egy hét múlva, azon a bulin, ahol meghívtuk Sam Feldet is, ez pedig az igazi mai slágere Rosalindnal, a Hard Like Mine, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Felbontja a kormány a Krausz Ferenc alapítványával kötött szerződést. Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon. Shakira énekli a foci VB hivatalos dalát. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Felbontja a kormány a Krausz Ferenc alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést. A döntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. A szerződés egy országos tehetséggondozási rendszer kialakítását szolgálta volna. A döntésre reagálva Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője azt írta, a támogatás megvonásával veszélybe kerülhet a program megvalósítása. Az alapítvány kuratóriuma közleményében mielőbbi egyeztetést és párbeszédet sürgetett a kormánnyal. Már csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására, május 20-a a határidő. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta rádiónknak Linz Mayer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenképp nézze át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
2: Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon, ahol csaknem 20 fertőzöttet azonosítottak a hatóságok. Az önkormányzat tájékoztatása szerint több száz kontakt személy is érintett lehet az ügyben. A vírus szennyezett vízzel, étellel vagy nem megfelelő higiénés körülmények között terjedhet. A járványügyi szakemberek jelenleg vizsgálják, hogy pontosan mi okozhatta a fertőzések kialakulását. A járási hivatal már megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére. Az érintettek és a közvetlen családtagjaik védőoltást is kapnak a további fertőzések megelőzése érdekében. Bemutatták a június 11-én kezdődő labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát. A Die Die című számot Shakira adja elő, így 16 év után ismét az ő zenéje népszerűsíti a tornát. A Die Die olaszul annyit jelent, gyerünk, gyerünk, és a buzdítás több nyelven is elhangzik a dalban. A szervezők szerint a szám a világbajnokság nemzetközi hangulatát és közösségi élményét szeretné megidézni. A Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüthet a nap, máshol viszont még várható eső, zápor, keleten, északkeleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős lesz az északi-északnyugati szél. A hőmérséklet a térségben napközben 11 és 22 fok között alakul. Leghűvösebb az ország középső harmadán lesz, 20 fok fölötti maximumokat pedig az északkeleti csücsökben mérhetünk.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Elkezdődött az allergia szezon. A Semmelweis Help ingyenes tünetellenőrző alkalmazáson egyre többen keresnek rá a tipikus pollen allergiás tünetekre. Ezek szinte megegyeznek a náthájéval. Vizes orfolyás, ordulás, tüsszögés, szájpad és szemviszketés, de komolyabb esetekben akár légzési nehézségek is jelentkezhetnek, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
4: Hát igen, megindultak az allergiás tünetek, sok esetben vizes orfolyás, tüsszögés, viszkethet a szájpadunk, ordugulás alakulhat ki. Ezek nagyon sok esetben az esti órákban jelentkeznek, ami még akár alvászavart is okozhat. Ezek lehetnek azért az allergiás tünetek, tehát és emeltnék akár szemtünetek is, tehát jelentkezhetnek ezek szemviszketéssel, szemgyulladással is. Sok esetben az allergiás tünetek azért előbb-utóbb légúti tüneteket is okozhatnak, ez már nehéz légzés, köhögés, sípolás, vagy akár fulladás is jelenthet. Ezek már az asztmának a tünetei, és ebben az esetben már nagyon fontos, hogy orvosi segítséget kérjünk. Az allergiás tüneteknek a kezelésének a része lehet azért a sósvizes orspé használata, ha szemtüneteink vannak, akkor a szemcsepp használata, de a gyakori hajmosás is segíthet abban, hogy a polleneket kimossuk a hajból, és ezáltal csökkenhetnek a tünetek, és az antihisztaminoknak a segítségével tudjuk a tüneteket csökkenteni, de minden esetben fontos, hogy a megfelelő antihisztamint válasszuk megfelelő dózisban, tehát ezért mindenféleképpen kérjük ki a kezelőorvosunk, családorvosunk segítségét, hogy meghatározásra kerüljön az, hogy milyen terápia segíthet az allergiás tüneteknek a csökkentésében.
2: Az állomásokon mért adatok szerint térségünkben a ciprus és a tiszafa félék okozhatnak panaszokat, az allergének magas tartományban mozoghatnak. A juhar, a kőris és a nyár virágporának koncentrációja nálunk egyelőre most még alacsony, esetenként azonban a közepes szintet is elérheti.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

és már előre mondom, milyen nagy kedvenceket hozok megállás nélkül ebben az órában is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után járunk 11 perccel, május 17-e van, a paszkálok, a névnaposok, sok boldogságot nekik. És ahogy ígértem, hozom az igazi mai slágereket, most például Ray Daltontól ez a Do It Again. Kellemes éjszakát, vagy

napokig reméli. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Tiesto után pedig Cashmere jön, egy DJ és producer, aki amerikai, de azért indiai gyökerekkel is ez ebben az igazi mai slágerében is hallható lesz. Óriási kedvenc a Wild Ride, ezt

0: csak igazi mai sláger megy. Hát nagy melegre ma se számítsunk, ilyen 13 fok mindemellé eső, és még a következő két nap is esős lesz, de aztán szerdától, ha minden igaz, akkor jön a napsütéses idő és a 22-23 fokos napi csúcsok, ami hát ugye az előző héten bősége megvolt, most a hétvégére egy picit lehűlt, de jövő héten visszatér. Blondie, Stevie Appleton, Never Walk Alone, a hírek után én pedig ezt indítom. Hogy az igazi mai slágerek továbbra is nálunk szólnak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Kamerás rollerekkel fogják ellenőrizni nyártól Budapest egyik kerületében az autósokat. Azt fogják vizsgálni, hogy rendelkeznek-e érvényes parkolójeggyel. A járművekkel végzett ellenőrzés volt a legfontosabb témája annak a konferenciának, amelyet nemrég rendeztek meg Budapest 11. kerületében. A rendezvényen bejelentették, hogy immáron Újbuda is szintet lép a parkolóautók ellenőrzésében, ami magában foglalja a kamerával felszerelt mikromobilitási eszközöket, illetve gépjárművek alkalmazását. Kamerás rollereket és autókat elsőként az 5. kerület, Belváros-Lipótváros kezdett el használni, és hogyan is működik ez a technológia. A rendszer az úgynevezett ANPR elven működik, a járműre egy mikromobilitási eszközre szerelt speciális ANPR kamera modul haladás közben automatikusan beolvassa a parkolóautók rendszámait. A nagysebességű infravörös megvilágítással dolgozó kamera a fedélzeti számítógéppel együtt valós időben felismeri a rendszámot, majd az adatkapcsolati modulon keresztül összeveti azt a központi parkolási adatbázisban található információkkal. Amennyiben a rendszer olyan járművet azonosít, amely nem rendelkezik érvényes parkolójeggyel, akkor értesítés küld az adott zónában dolgozó parkoló őrök készülékeire. A kamerás eszköz tehát nem végez pótdíjazást, hanem gyorsan kiszűri a problémás rendszámokat és jelzi, hogy hol szükséges a helyszíni intézkedés. Az élő munkaerő, tehát a parkoló őr a legdrágább, ha úgy tetszik, egyre nehezebben találnak munkaerőt. Az ANPR rendszer egyik előnye, hogy fele annyi parkoló őrre van szükség, mint a hagyományos ellenőrzés során. Ráadásul sokkal rövidebb idő alatt tudják végezni az ellenőrzéseket, illetve jóval nagyobb eséllyel tudják kiszűrni azokat, akik valamilyen okból kifolyólag elmulasztották befizetni a parkolási díjat.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig az az előadó, aki az első női előadó volt, aki debütálni tudott az amerikai country chart első helyén. Pif, hát így kell kezdeni. És azóta is egymás után hozza a jobbnál jobb dalokat. Ez például egy eredetileg fétles slágerből. Bibi Rexa, New Religion. Már indítom is a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: Visszaköltözik a pénzügyminisztérium a József Nádor térre. Elindult az Agrárium 2026. Egyre több támadás éri a MÁV dolgozóit. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Visszatér a pénzügyminisztérium a József Nádor térre, az Alpár Ignác tervezte épületbe jelentette be közösségi oldalán a tárca új vezetője. Kármán András hangsúlyozta, hogy olyan szakmailag erős és hatékony minisztériumot szeretnének kialakítani, amely nyitott a párbeszédre és az együttműködésre. Kármán András szerint fontos cél a konstruktív egyeztetések és a magas szakmai színvonal erősítése a tárcán belül. A visszaköltözés pontos időpontjáról egyelőre nem közöltek további részleteket. Elindult az Agrárium 2026, a Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-ig tart. Tóth Péter természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető rádiónknak elmondta, az összeírás országszerte mintegy 52 ezer egyéni gazdaságot és 14 ezer gazdasági szervezetet érint, a folyamatnak pedig három szakasza lesz.
2: A gazdasági szervezetek és a kiemelt jelentőségű, tehát nagyobb földterületet használó, nagyobb állatállománnyal rendelkező egyéni gazdaságok számára kötelező az online kitöltés június 15-ig. Az érintett egyéni gazdaságoknak a döntő többsége május 31-ig számukra csak egy lehetőség az online kitöltés. Az összeírói szakasz az majd június 1-én kezdődik, és egészen július 15-ig tart. Ekkor majd az ország 969 településén mintegy 400 összeíró fog dolgozni, akik tableten rögzítik majd az adatokat.
1: Jelentősen nőtt az utasok részéről érkező atrocitások száma a MÁV dolgozóival szemben. Hegyi Zsolt szerint az idei első 4 hónapban összesen 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavalyi év azonos időszakában mért adatoknak. A MÁV csoport vezérigazgatója közölte, hogy a legtöbb esetben szidalmazták a jegyvizsgálókat és a járművezetőket, 9 alkalommal azonban fizikai sérülés is történt. Az incidensek több mint fele Pest vármegyében fordult elő. Jelentős mennyiségű kábítószert foglaltak le a hatóságok a letenyei határátkelőnél. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai egy szerb sofőrt ellenőriztek a magyar-szlovén határon, amikor az autójában 8 csomag kokaint találtak. A lefoglalt drog összesen mintegy 10 kg-ot nyomott, fekete piaci értékét több mint 300 millió forintra becsülik. A 24 éves férfi magyar rendszámú autóval próbálta Magyarországra csempészni a kábítószert. A Dunántúlon nyugat-délnyugat felől tovább szakadozik, egyes helyeken csökken a felhőzet, arrafelé hosszabb időre kisüthet a nap. A felhőtakaró és a csapadék súlypontja egyre inkább a középső és a keleti országrész fölé helyeződik át. Az említett tájakon még sok helyen lehet eső, zápor, zivatar. Az északias szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet pedig napközben a térségben 11 és 22 fok között alakul. A felhősebb középső részeken mérhetjük az alacsonyabb, míg a napos részeken a magasabb érték.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

estét, a mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után 8 perccel, David Guetta ébresztőnek jó lesz? Aki ezen a nyáron nem csak Ibizán megy nagyot, hanem ahogy szokta Las Vegasban is, hát ilyen nagyon szerényen pool partynak nevezi az egyik parti sorozatát, nyilván egy picit azért ennél több van benne, idén nyáron is folytatódik. Én pedig az igazi mai slágerét hozom most, a One Republic-kal közösen, ez az I Don't Wanna Wait, a telefon, Viber és SMS számú pedig 0620 311 111. Let's make

egy csak igazi mai sláger megy, és ez már az a hangulat, ami jövő vasárnap is vár mindenkit a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ahol természetesen ott lesz az összes Rádió 1 DJ, és ők is azok, a Stereo Max és DJ Metzger Viki, a közös igazi mai slágra lecsületni gó szenzációs adal. Na, viszont megállás helyett inkább egy újabb igazi mai slágra, amit indítok. Purple is Comashin a Hearst dallal, a Wonderful Life-val jön már is a Rádió 1-en.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Egyeztetések indultak a kutatóhálózat jövőjéről. Ma van a Hipertónia világnapja. Horvátországban korlátozhatják az éjszakai alkohol árusítást. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a hazai kutatóhálózat jövőjéről. Erről a Tudományos és Technológiai Miniszter számolt be a közösségi oldalán. Tanács Zoltán elsőként Pósfai Mihállyal tárgyalt, aki június elején veszi át az akadémia vezetését. Tanács Zoltán hangsúlyozta, hogy egyetértettek abban, hogy a tudományos közösséget érintő fontos döntéseket csak az érintettekkel együttműködve lehet meghozni. A tárcavezető szerint a cél egy kiszámítható és szakmai alapokon működő kutatási rendszer kialakítása. A további egyeztetések a következő időszakban is folytatódnak majd. Ma van a Hipertónia világnapja, ehhez kapcsolódik a Május a vérnyomásmérés hónapja elnevezésű nemzetközi kampány, melyhez mintegy 600 magyar orvos csatlakozott. A céljuk az, hogy kiderüljön, hogyha valakinek magas a vérnyomása, mondta rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertónia Társaság tiszteletbeli elnöke.
2: Sok szívérendszeri esemény, szívinfarktust vagy szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Sajnos a hipertónia az esetek döntő többségében tünetmentes, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Fontos, hogy minél több mérés történjen, minél több hipertóniás beteget megtaláljunk, mert részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat, amelyek a klinikai eseményekhez vezetnek.
1: Korlátozhatják az éjszakai alkohol árusítást több horvát városban a jövőben. A zágrávi parlament a héten fogadta el azt a törvénymódosítást, amely lehetővé teszi a helyi önkormányzatok számára az ilyen szabályozások bevezetését. A döntés hátterében az áll, hogy több településen is egyre több panasz érkezett az éjszaka randalírozó, ittas turisták miatt. Sajtóinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetése már jelezte, hogy bizonyos városrészekben este 8 és reggel 6 óra között betiltanák az alkohol árusítását az üzletekben. A tervezett korlátozás ugyanakkor nem érintené a vendéglátó helyeket és az éttermeket. Az intézkedés célja a nyugalom és a közbiztonság javítása a turisztikai szezonban. A Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüthet a nap, máshol viszont még várható eső, zápor, keleten, északkeleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős lesz az északi-északnyugati szél. A hőmérséklet a térségben napközben 11 és 22 fok között alakul. Leghűvösebb az ország középső harmadán lesz, 20 fok fölötti maximumokat pedig az északkeleti csücsökben mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, ilyen nagy kedvencek megállás nélkül. Most viszont egy nagyon friss Ray Daltontól, aki hát Adrian is lehetne, ha lehetne az idézőjelben, mert hogy a középső neve ez, de egyáltalán nem használja. Na, hát fun fact után az igazi mai sláger Ray Adrian Dalton, Blood Running, itt a Rádió 1-en.

0: Ő Lady Gaga, a legnagyobb kedvencük aktuálisan tőled, Dead Dance, pár perc és a hírek után ezzel indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: egyen.
1: Felbontja a kormány a Krausz Ferenc alapítványával kötött szerződést. Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon. Shakira énekli a foci VB hivatalos dalát. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Felbontja a kormány a Krausz Ferenc alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést. A döntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. A szerződés egy országos tehetséggondozási rendszer kialakítását szolgálta volna. A döntésre reagálva Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője azt írta, a támogatás megvonásával veszélybe kerülhet a program megvalósítása. Az alapítvány kuratóriuma közleményében mielőbbi egyeztetést és párbeszédet sürgetett a kormánnyal. Már csak néhány nap maradt az eszélye a bevallások leadására, május 20-a a határidő. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta rádiónknak Linz Mayer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenképp nézze át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
1: Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon, ahol csaknem 20 fertőzöttet azonosítottak a hatóságok. Az önkormányzat tájékoztatása szerint több száz kontakt személy is érintett lehet az ügyben. A vírus szennyezett vízzel, étellel vagy nem megfelelő higiénés körülmények között terjedhet. A járványügyi szakemberek jelenleg vizsgálják, hogy pontosan mi okozhatta a fertőzések kialakulását. A járási hivatal már megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére. Az érintettek és a közvetlen családtagjaik védőoltást is kapnak a további fertőzések megelőzése érdekében. Bemutatták a június 11-én kezdődő labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát. A Die Die című számot Shakira adja elő, így 16 év után ismét az ő zenéje népszerűsíti a tornát. A Die Die olaszul annyit jelent, gyerünk, gyerünk, és a buzdítás több nyelven is elhangzik a dalban. A szervezők szerint a szám a világbajnokság nemzetközi hangulatát és közösségi élményét szeretné megidézni. A Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüthet a nap, máshol viszont még várható eső, zápor, keleten, északkeleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős lesz az északi-északnyugati szél. A hőmérséklet a térségben napközben 11 és 22 fok között alakul. Leghűvösebb az ország középső harmadán lesz, 20 fok fölötti maximumokat pedig az északkeleti csücsökben mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 1.
1: Itt csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 7 óra után járunk, egy picivel vasárnap van, és jövő héten ugye 5 napot dolgozunk, de utána hosszú hétvége indul. Bizonyám, az azt követő hét csak 4 napos, és pont egy hét múlva Rádió 1 születésnapi fesztivál. Na, most viszont egy újabb igazi mai sláger, és egy kis extra változatosság. Mark Ronson, Miley Cyrus, Nothing Beats Like Your Heart, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy...

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, 6. alkalommal Mancsa bajban, ugyanis ez már a 6. országos szervezésű állatelegyel gyűjtő akció, ami pont ezen a hétvégén, május 16-án és 17-én zajlik, így segítve a civil állatvédő szervezetek gondozásában az állatok ellátását. Hogy hogyan tudunk ehhez csatlakozni, a radio1.hu minden infót van egyébként ma 16 óráig. Jó? Tessék kattintani. Én pedig hozom az újabb igazi mai slágert, Alex Warrentőr most, ez az Ordinary, itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: Visszaköltözik a pénzügyminisztérium a József Nádor térre. Elindult az Agrárium 2026. Egyre több támadás éri a MÁV dolgozóit. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Visszatér a pénzügyminisztérium a József Nádor térre, az Alpár Ignác tervezte épület, bejelentette be közösségi oldalán a tárca új vezetője. Kármán András hangsúlyozta, hogy olyan szakmailag erős és hatékony minisztériumot szeretnének kialakítani, amely nyitott a párbeszédre és az együttműködésre. Kármán András szerint fontos cél a konstruktív egyeztetések és a magas szakmai színvonal erősítése a tárcán belül. A visszaköltözés pontos időpontjáról egyelőre nem közöltek további részleteket. Elindult az Agrárium 2026, a Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-éig tart. Tóth Péter, természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető rádiónknak elmondta, az összeírás országszerte mintegy 52 ezer egyéni gazdaságot és 14 ezer gazdasági szervezetet érint, a folyamatnak pedig három szakasza lesz.
2: A gazdasági szervezetek és a kiemelt jelentőségű, tehát nagyobb földterületet használó, nagyobb állatállománya rendelkező egyéni gazdaságok számára kötelező az online kitöltés június 15-éig. Az érintett egyéni gazdaságoknak a döntő többsége május 31-ig számukra csak egy lehetőség az online kitöltés. Az összeírói szakasz az majd június 1-én kezdődik, és egészen július 15-éig tart. Ekkor majd az ország 969 településén mintegy 400 összeíró fog dolgozni, akik tableten rögzítik majd az adatokat.
1: Jelentősen nőtt az utasok részéről érkező atrocitások száma a MÁV dolgozóival szemben. Hegyi Zsolt szerint az idei első 4 hónapban összesen 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavalyi év azonos időszakában mért adatoknak. A MÁV csoport vezérigazgatója közölte, hogy a legtöbb esetben szidalmazták a jegyvizsgálókat és a járművezetőket, 9 alkalommal azonban fizikai sérülés is történt. Az incidensek több mint fele Pest vármegyében fordult elő. Jelentős mennyiségű kábítószert foglaltak le a hatóságok a Letenyei határátkelőnél. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai egy szerb sofőrt ellenőriztek a magyar-szlovén határon, amikor az autójában 8 csomag kokaint találtak. A lefoglalt drog összesen mintegy 10 kg-ot nyomott, fekete piaci értékét több mint 300 millió forintra becsülik. A 24 éves férfi magyar rendszámú autóval próbálta Magyarországra csempészni a kábítószert. A Dunántúlon nyugat-délnyugat felől tovább szakadozik, egyes helyeken csökken a felhőzet, arrafelé hosszabb időre kisüthet a nap. A felhőtakaró és a csapadék súlypontja egyre inkább a középső és a keleti országrész fölé helyeződik át. Az említett tájakon még sok helyen lehet eső, zápor, zivatar. Az északias szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet pedig napközben a térségben 11 és 22 fok között alakul. A felhősebb középső részeken mérhetjük az alacsonyabb, míg a napos részeken a magasabb érték.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy már csak pár perc, és jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, akik ugye óriási rocson voltak a héten, jövő héten pedig elárulják, hogy mi lesz a következő játékuk, mert hogy hamarosan újra játékkal készülnek, nincs pihenés, nincs megállás, ahogy az igazi mai slágerek között sem, sőt, a jövő heti Rádió egy születésnapi fesztivál egyik világsztárja jön most, Sam Feld Rosalinnel, ez a Heart Like Mine. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkban.

0: afterparty 3 helyszínen. Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jyszk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Egyeztetések indultak a kutatóhálózat jövőjéről. Ma van a hipertónia világnapja. Horvátországban korlátozhatják az éjszakai alkohol árusítást. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a hazai kutatóhálózat jövőjéről. Erről a Tudományos és Technológiai Miniszter számolt be a közösségi oldalán. Tanács Zoltán elsőként Pósfai Mihállyal tárgyalt, aki június elején veszi át az akadémia vezetését. Tanács Zoltán hangsúlyozta, hogy egyetértettek abban, hogy a tudományos közösséget érintő fontos döntéseket csak az érintettekkel együttműködve lehet meghozni. A tárcavezető szerint a cél egy kiszámítható és szakmai alapokon működő kutatási rendszer kialakítása. A további egyeztetések a következő időszakban is folytatódnak majd. Ma van a hipertónia világnapja, ehhez kapcsolódik a Május a vérnyomásmérés hónapja elnevezésű nemzetközi kampány, melyhez mintegy 600 magyar orvos csatlakozott. A céljuk az, hogy kiderüljön, hogyha valakinek magas a vérnyomása, mondta rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertónia Társaság tiszteletbeli elnöke.
2: Sok szívérendszeri esemény, szívinfarktust vagy szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Sajnos a hipertónia az esetek döntő többségében tünetmentes, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Fontos, hogy minél több mérés történjen, minél több hipertóniás beteget megtaláljunk, mert részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat, amelyek a klinikai eseményekhez vezetnek.
1: Korlátozhatják az éjszakai alkohol árusítást több horvát városban a jövőben. A zágrávi parlament a héten fogadta el azt a törvénymódosítást, amely lehetővé teszi a helyi önkormányzatok számára az ilyen szabályozások bevezetését. A döntés hátterében az áll, hogy több településen is egyre több panasz érkezett az éjszaka randalírozó, ittas turisták miatt. Sajtóinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetése már jelezte, hogy bizonyos városrészekben este 8 és reggel 6 óra között betiltanák az alkohol árusítását az üzletekben. A tervezett korlátozás ugyanakkor nem érintené a vendéglátó helyeket és az éttermeket. Az intézkedés célja a nyugalom és a közbiztonság javítása a turisztikai szezonban. A Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüthet a nap, máshol viszont még várható eső, zápor, keleten, északkeleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős lesz az északi-északnyugati szél. A hőmérséklet a térségben napközben 11 és 22 fok között alakul. Leghűvösebb az ország középső harmadán lesz, 20 fok fölötti maximumokat pedig az északkeleti csücsökben mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Olvastátok, hogy mi történt a Lengyel Köztévé műsorvezetőjével?
2: Na.
3: Bizonyám.
1: Milyen érdekes párhuzamok vannak most itt a lengyel valóságban és a magyar valóságban. Lengyel Köztévé műsorvezetője, a műsorvezetés után ugye ott is a kormányváltás történt igazából. Mikrofont egészen más munkaeszközre volt kénytelen cserélni. Krisztóf Zimenik nevezetű sztár műsorvezető, aki hát évekig a lengyeli állami híradó egyik legmeghatározóbb arca volt. Egy építkezésen dolgozik. A korábban elegáns öltönyeiről ismert tévés, most munkásruhában szobafestő mázolóként keresi a kenyerét, ami a brutális mementója annak írja a cikk, hogy milyen gyorsan porlathat el a politikai háttérrel felépített karrier. Őt a Köztévé a vállán hordta, nagyon tolta, mindent elmondott, mindent megkérdezett, mindent beolvasott, tehát egy sztár műsorvezetője volt az akkori politikai klientúrának. Fizikai munkát végez.
3: Már hogy ilyet.
1: Milyen durva azért ez a történet.
3: Megélni, hát igen, meg de... meg kell valamiből.
2: Na, Feri, a propaganda magadra hagy téged.
3: Igen, már most nem támogat.
2: Vége minden.
1: Vége minden. A propaganda kiszáll alólad.
2: Elveszik a motorokat. Minden
3: de várja terület. Már, Klárika se segít?
2: Semmi. Klári azt mondta, ide figyelj, Feri, ha legalább 1%-ot hozzáadtál volna ez az egészhez,
3: akkor maradhat. Akkor még vigyáztunk volna rád, de így
2: van. Így van, és akkor magadra maradsz. Hol fogod, mit fogsz csinálni? Nem mennek az éttermedbe sem, mert...
1: Ugye, de várj, azt is bezáratják.
3: Bezáratják
2: csak propaganda éttermet. Burger volt már amúgy is hónapok óta.
3: Jó, nincs haknyi, nincs semmi.
1: Hát mondjuk
3: haknyi...
1: az úgy nehéz.
2: Hát haknyi nincs. Mert minden... eddig volt haknyi?
1: Tehát minden megszűnik, és valamiből meg kell élni. Jó, várj, akkor nézzük meg. Tehát nézzük meg mind a hármunkat.
3: Igen,
1: tehát,
3: hogy mondjuk, mihez kezdesz?
1: Toltuk a propagandát nagyon durván, minden megszűnik, holnaptól kiúzzák az éttermet, bezárják a rádiót, és...
2: Az azt, hogy téged azonnal elhagy. Azt mondja, hogy figyelj ide. Azt, hogy kibírtam, hogy nem vettél feleségül. Kibírtam a szartett kújdat, és néztem addig, amíg bírtam. Elég
1: a kártyát sem működik már. Ez így most már az
2: üzőben. Igen, és amúgy is megint összezek a hülyeség. Én ezt biztos nem csinálom tovább.
1: De várjál, tehát úgy vágnak el, hogy tényleg semmi nincs?
3: Semmid. Tényleg semmi.
1: Se fellépésed, se műsorvezetésed, se tévé, se rádió, se étterem. Mindenki húznak a lábadalon.
2: Mi a terv? Feri.
3: Főhívom a túrkeveri haverjaimat.
1: Igen, ez jó
3: nyom.
1: Igen.
3: Ez az első, mert ők ugye nagyon szépen dolgoznak élelmiszeriparban mindenhol, plusz mindig van náluk innivaló, és fölvetettem magamat segédmunkásnak.
1: Ezt én látom.
2: Kolbásztöltő lesz?
1: Én ezt látom. Igen,
3: igazi kolbásztöltő. És
1: állatfarmon, kolbásztöltesz.
3: És utána kigyúrom magam arra, hogy saját márkás kolbászok, amit a nép imádni fog. Jaj, hogy emlékszel a Feri? Ú, de jó. Nézd meg, milyen jó kolbásza van, és egy nagyon
2: nem
3: nagy céget építek.
2: Nem fogják enni a kolbászot, mert propagandista
1: kolbászok. Azért minden levágjunk el, várjátok.
3: Ja, most tényleg már
1: a kolbászra veszik meg.
2: Csinálhatod a kolbászot, csak attól, hogy te csináltad, nem fogják szeretni, mert már civil vagy.
3: De még valami kolbász. Csak van, valami emlék csak belőle.
1: Az, hogy a halőr lennél Velencén, azt például tökre el tudják képzelni. Én is.
3: Úgy, hogy víz meg van.
2: Ellenőr.
1: Igen, járkálsz ott egy ilyen kis halőrös cuccban, egy táskával, nagyon szigorú vagy, szigorú halőr leszel, mindenkit büntesz, de azért szerettek az emberek, és tudják, hogy te egy helyi látványosság vagy. Kihúzták a lábadat a talaj, te most halőrködsz.
3: Igen, két lábra áll,
1: de megáll. De megállja,
2: hogy ülsz a borára, stélen 4-es 6-oson, és egyszer csak Feri feláll, felhúzza a karjára a karszalagot, és azt mondja, hogy
1: nem.
2: Jegyeket, bérleteket kívánok.
3: Nem.
1: Vagy
3: én
1: állatokkal
3: sem.
1: Dolgozna, vagy visszaköltözne vidékre, vagy tényleg ez valamilyen ottani mesterséget Velencén. Lenne valami
2: hangja.
1: Műhelye.
3: Nem mehetsz be. Egy reklámot sem mondhatsz.
1: Nem hívják sehova.
3: Nem lehet Station Voice valahol.
2: Nem lehet mondjuk a villamos sofőr, vagy ilyesmi.
1: Meg tudod még tanulni ennyi idősen? Egyébként azt meg tudod tanulni.
2: Azt mondom meg. Ezt nagyon élném, ahogy mondod be a megállókat.
3: Boráros.
1: Jó, oké, tessék, te, veled mi van? Na, tessék, te? Holnaptól azt mondják... Hát mert most mindenkit végignézünk, tehát holnaptól azt mondják, hogy propaganda rádió voltunk, vége van, kihúzzák, letiltanak mindenhonnan. Nincs több stand-up.
2: Nem mehet a stand-up? Jó,
1: nincs stand-up, hát amiből eddig megértél, az nincs.
2: Kalózádiózni fogok akkor, és akkor csak egyetlen egy ilyen adót fog így elfoglalni, és ott fog majd sugározni.
1: De mindig beszüldetik a sugárzás, mindig megtalálnak. Én
2: visszamegyek HR-esnek akkor.
1: HR-esnek visszamenni.
3: De hogy fogsz visszamenni nagy cégnél? Azt fogják mondani, hogy itt a propagandista ráskó. Hát
2: vidékre lecsorgok.
1: Vidékre, valahova elcsorok.
2: Soha fogják észrevenni.
1: Valahova azért lefogyok, mehessen ő is, hogy te halőr lettél.
2: Lefogyok, álcázom magam.
1: Feltűnően sovány leszek. Így senki nem ismer meg.
2: Szőke leszek, hogy alacsony.
1: Szőke leszek, alacsony, nagyon lefogyok. Igen. Igen. Jó. Ezek, igen. Tehát van egy halőrünk, és van egy HR-es.
2: Vagy, amúgy meg, lefogyok, alacsony leszek, szőke leszek, és utána újra kezdne az egészet.
3: Ugyanaz.
1: Visszanöveztem magam, újra stand-up-olni kezdtek, de már nem ismernek meg. Jó, tehát van egy halőrünk, van egy HR-esünk.
3: Igen, most jössz te.
1: Éljétek ki magatokat, tessék. Tudom. Na tessék, na hol vagyok? Várjál, mi nincsen? Nincs műsorvezetés. Nincs több rádió, nincs több tévé.
2: Jó, nincs a Dígyóti Fesztiválod, azt odaadják Gönci Gábornak, egy happy zenekaros előadást az belőle.
1: Hát várjál, ha most magunkat elástuk, akkor a Gönci Írországba építkezésen dolgozik. Bocsánat.
2: Ez most egy gyomorfájdalomban hallgatja végig.
1: Csak mondom, hogy ők már úton van egy Ryanair gépen ül éppen. Tehát, hogy azért, ha most magunkkal ezt csináljuk, akkor őt ültessük fel egy Ryanair gépre. Ő azért előrébb van ebben egy kicsit. De mondjuk tételezzük be, tessék, nincs rádió, nincs tévé, előadásokat is lemondják?
3: Hát persze, hát nem hívnak.
1: Tehát följön a Dorogi Mőlőd, és ezt szeretnék menni, és elnézést, kicsoda, sebessé menni.
3: Itt a vége.
1: Nem baj, hívd Kaposvárt. Hívd Debrecent, ott mindig szerettek. Nem, sajnos az egyik, minden napot tele vagyunk. Minden napra tele vannak, nem tudjuk. Jó?
2: Tudom, mi lesz? Én tudom, mi lesz.
1: Nem mondj nagyon megalázott létsz.
3: De hogy is.
1: Egy halőrünk van, és egy HR-esünk. A méltóságomat tartsátok meg kicsit.
2: Sziasztok, Sebestyén Balázs vagyok, és ez itt a Hőálló Megálló.
1: Felhívom már egy levetét, nem ilyen? Van még az erre tévé? Visszamennék. De nem mehetek, hát oda sem mehetek.
2: Nem hiszem, hogy ilyen vidékén Kölcsei tévé, vagy valami, nem tudom, valami, amilyen, tudod, ilyen kis létszámú.
3: Egyszerű dolgot kell, tehát
1: egy olyan... Egy halőr és egy HR-es
2: mellé. Taxizmál szerintem.
1: Egyébként nem rossz.
2: Taxizmál,
3: én
2: imádnám. Taxizmál.
1: Szar! Boltos lennék, mert nagyon szeretem őket. Boltos lennék, Teslába járnék azért, tehát lenne egy menő Teslám, taxiznék. De taxi nem rossz.
2: Igen, szerintem
1: taxiznál. És sztoriznék mindenkinek.
3: És hiénáznál.
1: Mindenki húzhatna egy kártyát, egy celebről, és akkor arról sztoriznék. Ez lenne valahogy egy nem hiányé, nem hiénáznék. Rendesen olában, mert jó néha kicsit csalni. Néha leállnék a követéhez. Taxi az nem rossz. Az adom a taxi.
3: Főleg úgy, hogy évtizedekig osztottad őket, ugye?
1: Kiközösítenék? Nem szeretnének, de aztán befogadnának. Igen.
2: Szerintem vagy taxis lenne, vagy prostituált. Ez a kettő. Még azt tettem közé, hogy
1: ezért mondtam, hogy a méltóságomat hagyjátok.
3: De az OnlyFans oldalt, azt most megtolhatnád végre.
1: Most fizikai munkát kell találni, tehát rendes fizikai munka. És az lenne... Te halőr vagy, ő HR-es. A taxis, egyébként a taxis nem rossz. Még pénzt is keresel vele, boltos vagy, az még jól megy. Beülsz, én úgy sztorizgatnék, beszélgetnék.
3: Plusz hát feláras a kártya húzás. Ráskó Eszter, van egy jó sztorim, mondja a taxis.
1: De neked még valamilyen asztalosi melót is el tudnék, hogy valami ilyen két kézzel csinálod, asztalos, nyitsz egy asztalos műhelyt Velencén, és megcsinálsz dolgokat.
3: És nem vihetnék motoros túrákat? Legalább egy kicsit hadd élvezzem
1: de,
3: már.
1: De, na, az jó.
2: És motoros, mi lenne?
1: Motoros túrákat vihetsz, az jó.
2: Ha mind a ketten taxiznátok, én meg diszpécser lennék.
1: És mindig nekünk dobnál a címeket. Blázsőtér 6, Balázs gyere felé nincs.
2: Balikám, jegyeztő van, Balikám, gyerünk. Várnak titeket.
1: Emelik ingatlanosnak, nem rossz?
3: Az is jó.
2: Úristen, imádnám.
1: Ingatlanos? Szeretem házakat, jó, megnézi.
3: Nem az a férfi, aki évtizedekkel ezelőtt azt mondta, hogy
1: és kiderülni, hogy minden szakmába utálnak, mert minden szakmát egyszer elmondtam véleményemet minden szakmáról. Tehát van egy HR-esünk, egy halőrünk, meg egy ingatlanosunk?
2: De nem tudom.
1: Zsül? Zsülön csak azért állnak bosszút, mert a propaganda része volt, és mi velünk együtt dolgozott.
2: Ő maga a propaganda.
1: Ő maga volt a nyílt színű propaganda.
2: Ő jött meg a gombot.
1: Igen, ő adott minket mindig adásba. Vele mi lenne?
3: Túrákat vezetne a Tátrába,
2: vagy elbújkálna.
3: Vagy előadásokat tartana a Bialetti kávéfőző helyes használatáról.
1: Egyébként én valószínűleg újra neki mennék a Fornettinek. Végre egyszer piaci alapon, most már viszont tényleg meg tudom nézni, hogy lesz egy Fornetti. De nem Londonban, mondjuk Mosó-Magyaróváron, vagy Hódmezővásáron. Egy pici, apró, kicsi kávé, kicsi kis pizzás táska.
2: Nagyon jó lennék egy dologban, még lehetnék a Rudasban az öltöztető néni, tudod, aki ott ül a
1: izében.
2: Egy fehér köpenybe tült a szekrények között.
3: Sasolnád a hapsikat, mi?
1: 6 óra HR, 4 óra Rudas.
2: 62-es szabad.
1: 62-es szabad. Gyere, egy ezresért a 72-es is szabad. Masszázs. Igen.
2: Kalózmasszázs
1: egy órára. Gyere, lapisihez. Kettes, alaksor, kettes terem. Jó, de nagyon szeretném.
2: Most nagyon élem az egész, ahogy bemegyek esténként az izébe, az öltözőbe, befűzöm, tudjátok, azt a fűzőcipőt.
1: Igen, igen. Este a műszakból én vinnélek haza a kis Teslámmal, begyűjtenélek benneteket, hazavinnélek titeket.
2: És csak kérdezni, hogy Balázs, muszáj volt ezt csinálni? Muszáj volt.
1: Igen, muszáj volt. Mondtuk, hogy állj le ezzel a rohadt propagandával, ne csinálj.
2: Óriási. Hát, gyerekek. Annál van, mi van?
1: Megállnánk a helyünket szerintem. Azért megállnánk a helyünket. Valahogy azért boldogulnánk.
2: De elhelyezked egy szeparatista csoportnál. Ő lenne vezetőjük, tudod.
1: Beköltöznének a meccsekbe, és onnan portyáznának.
2: Portyáznának? Soha többé nem dolgoznak. Szintene meg ilyen üzeneteket küldenek.
1: Onnan helynakul lenne a fejpántal, beköltözne az erdőbe, és onnan a meccsekből járna portyázni.
2: Igen, meg az alagútrendszereket használnák, amiket lezárták.
4: Egyébként igen. Egy alagút. Lehet, egy barlangba fogom végezni, majd a Zsült megkérem, hogy tolja elé a követ, és kész vége. Ennyi lesz.
2: Nem, úgy gondoljuk, hogy te sose leszel passzív. Tehát, hogy
4: nem. Ez igaz.
2: Posztiteken fogja szíteni az ellenállást.
1: Anna csinálna egy oltóközpontot.
4: Ellenvakcinázás lenne. Ellenvakcinázás.
1: Kitörne egy világjárvány 29-ben, Anna megcsinálna az ellenoltóközpontot, ellenvakcinázás zajlana a meccsekben.
4: Operatív törzsem lenne, kérem szépen.
1: Igen, a meccsekben lehet jönni ellenoltásra.
2: Juli?
1: Hát a Juli is jó kérdés. Juli,
2: kiderülne, hogy nem is propagandista, csak oda keveredett.
1: Julit magunkra ránk.
2: Nem, szerintem börtönbe ülne. Tehát ő lenne az, aki mindenki helyen leüli 70 év.
4: Várja, de félreértés miatt ülne.
1: Igen, az egész tábort egy félreértés ikasztás, mert börtönlétetek, Sakatéba Juliának kellett bevonulnia. 83 évet kapott. Laci Penny Marketben dolgozik, mint eladó?
3: Nem, egy műszakiba
1: dolgozik.
2: Szerintem is Média Mártus lenne a Laci.
1: Média Márt.
2: Igen.
1: És Viki valószínűleg Annával csinálna valami bizniszt, mert ők jól vannak, tehát ők valószínűleg ketten alakítanának valamit. Tehát ők hoznák a kajavonalat, tehát abban jók lennénk, ők ketten csinálnák azt. Vagy a meccsekben valamit lennének ketten. Laci a Pennyben dolgozik, te halőrként örködsz, te HR-es vagy.
2: Mi vagy, ha én inkább kamionsofőr vagyok?
3: Nem rossz!
2: Vagy
1: össze kell tartanunk, várjál, ki kell segítenünk egymást.
2: Tehát, én nem akarom te segíteni, tökre tűnök az életemet.
1: Már külön vagyunk teljesen?
3: Tehát
1: külön vagyunk teljesen. Akkor Laci egyedül van a Pennybe, te valószínűleg mikivel indítanál valamit?
4: Bioorganikus kávét csinálnánk a meccsekbe, bogyókból.
1: Várj, de azt elkaszálják.
2: Nem, hanem fogjátok is a cibet kávét, azt újra megcsináltak, és magyar ilyen vörös macskákkal etetétek a
3: macskája, neked nyulad. Na, nyúl kávé.
4: Ez az nyúl és macska kávé, egy ilyen nagyon különleges organikus kávét főznénk a Vikikébe.
1: És összejárnánk? Találkoznánk? Tehát jönne a halőr, jönne a HR-es, jönne a taxis, néha azért megbeszélnénk, hogy kivel mi van?
4: Itt lacilok ki egy kicsit a sorból, hogy ő szerintem ez... Hát, elég antiszocba nyomná szerintem.
2: Nem, Laci és én összeköltöznénk. És az lenne, hogy mi külön haragudnánk rátok, emiatt az egész miatt, mert kiszedettek
1: a komfortista
2: életünkből. Igen, és Lacival mi elkezdenek kupolgatni, hogy együtt, hogy egy kutyasimogatót létrehozzuk. Egy kutyasimogató kávézót, vagy valami hasonlót.
4: Nem, ti egy oldalkocsis motorral mennétek a Lacival, ami nagyon föl van turbózva, ledekkel, mindennel, hangszórókkal.
2: Nem, mi nem vagyunk prolik.
4: De a Laci luxus cuccokkal.
1: De meglátogatnátok Ferit, aki halőr.
2: Igen.
1: Miközben ott már tudnánk Viki és Anna kávézójában valamit kávézni, mert egy kávézót azért nektek engednének. Tehát egy kávézót, hogy nyilván Feri néha bejönne, mint az üvegtigrisbe.
3: Lejmolnék egy felest.
2: Lacival megnyitnánk azt a szaunát, amit beszéltünk. Ott a 8. kerületben egy ilyen kihalt, ilyen nem tudom, pincehelyiséget felújítanánk, a Feri felújítaná nekünk, mert még arra készítenénk, és utána nyitnánk Laci egy ilyen privát szaunát. Én lennék az egyik, az és Laci a másik, és 12 órás váltásban dolgoznak.
1: Igen. Laci lomizik.
2: Lomizik, az is jó lenne.
1: Na jó van, gyerekek. Egészen összeraktuk ezt a történetet, jó van.
0: Nyugalom!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: Felbontja a kormány a Krausz Ferenc alapítványával kötött szerződést. Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon. Shakira énekli a foci VB hivatalos dalát. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Felbontja a kormány a Krausz Ferenc alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést. A döntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. A szerződés egy országos tehetséggondozási rendszer kialakítását szolgálta volna. A döntésre reagálva Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője azt írta, a támogatás megvonásával veszélybe kerülhet a program megvalósítása. Az alapítvány kuratóriuma közleményében mielőbbi egyeztetést és párbeszédet sürgetett a kormánnyal. Már csak néhány nap maradt az eszély a bevallások leadására, május 20-a a határidő. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta rádiónknak Linz Mayer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenképp nézze át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
1: Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon, ahol csaknem 20 fertőzöttet azonosítottak a hatóságok. Az önkormányzat tájékoztatása szerint több száz kontakt személy is érintett lehet az ügyben. A vírus szennyezett vízzel, étellel vagy nem megfelelő higiénés körülmények között terjedhet. A járványügyi szakemberek jelenleg vizsgálják, hogy pontosan mi okozhatta a fertőzések kialakulását. A járási hivatal már megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére. Az érintettek és a közvetlen családtagjaik védőoltást is kapnak a további fertőzések megelőzése érdekében. Bemutatták a június 11-én kezdődő labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát. A Die Die című számot Shakira adja elő, így 16 év után ismét az ő zenéje népszerűsíti a tornát. A Die Die olaszul annyit jelent, gyerünk, gyerünk, és a buzdítás több nyelven is elhangzik a dalban. A szervezők szerint a szám a világbajnokság nemzetközi hangulatát és közösségi élményét szeretné megidézni. A Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüthet a nap, máshol viszont még várható eső, zápor, keleten, északkeleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős lesz az északi-északnyugati szél. A hőmérséklet a térségben napközben 11 és 22 fok között alakul. Leghűvösebb az ország középső harmadán lesz, 20 fok fölötti maximumokat pedig az északkeleti csücsökben mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: New York-i LaGuardia reptér megvan. Ugye a világ egyik legforgalmasabb reptere. 15 perc alatt összedőlt a reptér, ugyanis a légi forgalmi irányító óriásit hibázott. Kinek lehet olyan munkája, és mi lehetett a valaha elkövetett legnagyobb anyagi kár, amit a munkahelyeden elkövettél? Itt sajnos abból a szempontból szomorú nyilván az eset, hogy itt ez életekbe is került, mert hogy az Air Canada leszálláshoz készülődött 200 km/h sebességgel, jött visszafele a repülő téren egy mentésből érkező tűzoltó. És ugye valahogy a légi irányító az rosszul irányította őket. Elrontottam, kiabálta ő, de akkor már késő volt. Rászállt a repülő a tűzoltó autóra. Sok érdekességet tartalmaz a dolog, hogy keresztezi egy leszálló útját egy tűzoltó autó, hogy tudott ő erre rárepülni, rászállni, nem néz ki jól. Ez egy ilyen kis, hát nem is privát jet, de egy ilyen kisebb gép, ami egyenesen rászállt ugye a tűzoltó autóra. Egyébként micsoda felelősség van a légirányítókon, de hogy biztos itthon is vannak olyan foglalkozások és olyan szakmák, ahol anyagi dologgal, pénzzel dolgozol úgy, hogyha csak elnézed vagy félrenyom, vagy félreteszed, vagy rossz napod van, de biztos, hogy jelentős az anyagi kár.
1: Targoncások tudnak nagyot alkotni, amikor egy rossz fordulással levernek egy egész sort.
0: Gondold el, vagy kamionsofőr vagy. CNT Esztergályos vagyok, egy hosszabb programnál van, hogy 300-350 karakter írok le, ha csak egy előjelet is elrontok, összetörhetem a 43 milliós gépet.
2: Van egy feszültség benned, ahogy írod a karaktereket.
0: Kollégám itt a Tatabányai Ipari Parkban úgy gondolta, hogy a két telephely között nem az autóúton jön végig a targoncával, hanem a járdán. Figyeld, rámet a csatorna fedére, férig beszakadt a targonca. Majd kellett hozni egy másikat, ami kiemeli azt, amelyik beszakadt. És kiderült, hogy a csatorna fedél sem javítható. Műemlékvédelem alatt áll. Ez egy laza 3 millió. Forgácsoló gép, figyelj, CNC, 5 tengelyes svájci gyártmán, 200 millió a gép, Rolexeket is gyártják. Egy benézett betű számvesző, bár őt előtt, és ingyen dolgozom életem végéig. Az
2: 200 milliós gépet.
0: Tehát te tulajdonképpen ezt a gépet felprogramozod. Beírsz neki valamit klaviatúrán, és ahhoz képest ő ezt megcsinálja, ezt a munkát.
2: Igen, felprogramozod a CNC. Vezérli, de ha rosszul vezérli, akkor valószínűleg önmagában tesz kárt a gép.
0: És egy vesző, egy pont, és 200 MS? Azért az, hogy
2: ütött? Csak minden? Akkor hívt, ha nem dolgozik, mert meló közben fölhívjuk, ezt fizetettünk.
0: Hogy ütött be azt minden reggel azért, hogy egy ilyen 200 milliós gépben dolgozol? Azért benne majd is megáll azért még 10 év után is. Nagyon oda. Van egy szarnapod, vesztett a csapatod, veszekedtél a feleségeddel, azért picit elnyomod. Azért az kemény. Ismerősöm a harmadik munkanapján nyergessel a szerpentinen maradt Németországban. 15 000 eurós mentés. Harmadik munkanap. Németben 800 000 eurós kárt csináltam. Nem lett belőle bajom, állítólag azóta is a raktárban áll a cucc, amit tönkretettem. Ugyanitt dolgozom. 800 000 eurós kár. Kollégám Szlovákiában Markóval elszakította az optikai internet fővezetékét. Két napig offline volt az egész város. Én nyáron a legnagyobb kánikulában Markóval elszakítottam egy villanykábel tyúkfarnól, amiről a ventilátorok kapták az áramot, 28 000 tyúk fulladt meg majdnem. Érted? De azért az sem semmi. Egy átlag kombány permetező 200-250 millió. És ez nem hétvégi sportkocsi. Napi 8-12 óra használod, ha csak egy pillanatra nem figyelsz. Szállodás ismerősöm pénteken módosította a szállodározását, de elírta egy nullát, így a 120 000 helyett 12 volt egy éjszaka egy nagyon menő szállodában. Mivel nem vette észre, úgy maradt a hétvégére. A szemfüles vendégek azonnal megtalálták, sok milliós kár keletkezett.
1: Az utazó majom ebből él szerintem.
0: Ezeket az elütéseket keresi.
1: Így van, igen. Így van.
0: Élőben néztük végül, hogy a konténer szállító autó egy parkolóban rátolja az X5-ös és 7-es BMW-ket a fára, mert hogy nem vette észre.
2: Az komoly.
0: Igen, ezzel szoktam gondolkozni, amikor látod ezeket a hosszú autószállítókat, hogy rajta van,
2: mi összeg van
0: a 20 darab Porsche, vagy BMW, vagy X7-es, vagy Q8-as, hogy azért ott te milyen összeget viszel, nem?
2: Hát itt írja
0: nyilván
2: is
0: biztosítva
2: valaki.
0: Vannak a kocsik, de hogy azért akkor is.
2: Írja is valaki, hogy 9 darab Porsche, 911-es volt fönn a szállítókamionon, ami az árokban végezte.
0: Atya Isten!
1: Onnan meg elhordták.
0: Onnan meg szétszették.
2: Jó lesz az még tyúkketrecnek.
0: És akkor mi van? De valószínűleg a kocsi biztosítva van.
2: Itt fizetett a biztosító.
0: Persze, ezt kell biztosítani, tehát ez nem vállalhatja a sofőr. Igen, ez iszonyat, hogy egy kocsi.
1: Nem beszélünk az érzelmi károkról, amik keletkeznek ezzel kapcsolatban, hogy ezt hány éven keresztül emészted?
2: 3 egér kattintással. 500 000 000 forintos kár.
0: Ne csinálj!
2: Izocukorgyárban 500 000 000-os kár.
0: Atya Isten! Le a kalapat, akik ilyen felelősségű dolgoznak. Valami más ütött be a gépnek, vagy más programozott, nem?
2: Ja, én még mindig ott melózok, persze háromszor jobban odafigyelek, amikor kattintok.
0: Azt a mindenségét neki.
2: És akkor így behív a főnököt, hogy Zoli!
0: De megvan a rekorderünk, gyerekek. Megvan ő, a hős.
2: Na.
0: Itt van. A sógorom 2012-ben vislit főzött egy német raklapüzemben. Rezsón.
2: Jó, már meg vagyok.
0: A raklapra téve. Leégett az üzem, 2 millió eurós kár. Magyar. Ő megfőzte a virslét a raklapot, hát imádom.
1: Az már hideget fog enni a virslét, a németeknek.
0: Hát nem mondta, hogy nem jó arc.
2: Meleg reggeli.
0: Minden idők legjobbja. Hol a sógorod? Főzi a virslét, hol? Egy raklapom.
1: Haver sörgyárban dolgozott gyakorlaton, a frissen lefőzött 500 literes tartályban rányomta a mosószert.
0: Alapos, ha legyen kitakarítva. Hát, ha nem érzik meg az ízét.
1: Zoli, nem habos ez a sör? Hát te olyannak kell lennied. De mennyire habos ez a sör?
0: De most az illata van, igen. Volt, hogy kínai autószállító hajó süllyedt el 8000 autóval. Megbotlottam a fellépőben nyári diákmunkán, éjszaka járó feltöltőként, diákként egy este, és nekiestem a salgópolcnak egy teljes sor alkohol. Sorjába ledőlt darabokra tört. Nem kellett kifizetnem, de reggelig takarítottam abban időben, hogy életem végig kell majd törlesztenem. Természetesen a töményeket sikerült összetörnöm. Egy nagyon fontos kérdés még, hogy frankfurti volt a virsli?
1: Vagy a roppanózó műben?
0: Miközben légett 2 millió euróért a raktár, mi történt azzal a virslivel? Na jól van, gyerekek, köszönjük szépen az SMS-eket. Vigyázzatok magatokra, jó? Dolgozzatok. Ügyesen, ne okozzatok. Ne okozzatok túl nagy anyagi kárt.
1: De ha mégis megtörténik, bocsássatok meg magatokat.
0: Akkor igen, legyetek elnézőek magatokkal szemben.
2: És mondjátok, hogy ez egy ilyen nap volt.
0: Ez egy ilyen nap volt, több milliós a kár, de nincs ezzel. Nincs ezzel
1: semmi mondani, hogy az ott elrontottam egy kávéfőzőgépet, hogy elvágta az ujjam. És ez még csak...
0: Rajta tényleg valami rontás van, vagy valami átok van. Most
2: akkor
0: már
2: viszont meg volt a harmadik kész.
1: Ez volt a harmadik?
2: Igen.
0: Háromat tettek rád?
1: Ez a hát a mai, de igen, hát három, akkor meg volt?
2: Meg vagy. Kész innentől csak fölfele.
0: Az internet népe összeszedte, hogy egy igazi férfi mit nem csinál. Hoppá!
1: Végre
0: és
1: ha valami,
0: igazi férfinek érzi magát. Hát, ha ezt csinálod, nem vagy férfi. Én csinálom, én is elvéreztem. Én előre odaadom. Tehát, hogy én most valamiket csinálom. Körömlakhoz

0: melletted, Feri, mert én szeretem a macskákat. De én a kutyákat is szeretem, illetve nem a macskákat, a macskánkat azért nagyon cuki állat. Az összes macskát azért nem szeretem.
1: De többit nem szeretem?
0: Olyan, hogy a macskát azért annyira nem, mások a macskáját nem. Az igazi férfi nem ül keresztbe tett lábbal. Én ülök úgy. De te keresztbe tudod tenni a lábad?
2: Igen, mert jó.
0: Nem hord flip-flop papucsot, és nem görkorcsolyázik.
3: Főleg együtt a kettőt, ez nagyon veszélyes. A flip-flop papucs...
0: Én hordok flip-flopot, nem olyan sokat, mint régen, mert azt hiszem, annyira nem megy, de nyár Balaton könnyed kigurulni valahova, kávéz egyet tökéletes. Én hordok flip-flopot.
1: Én is kislattyogok.
0: Én kislattyogok simán, abszolút.
3: És a görkori?
0: Hát ez ritkán, csak akkor a karúszó van rajtam.
3: Amúgy te tudnál úgy nézni, mint a Ken Barbie.
0: Igen, azért mondom, hogy ez a görkorcsát nem is értem. Tehát ezt még értem, hogy egy férfi nem csinálja. Az igazi férfi nem értékelheti a művészetet, nem adhat ki hangot annak, ha valami tetszik neki, vagy például egy festmény. Az autókat dicsérheti több szempontból.
1: Ez igaz?
3: Ez nagyon rossz.
0: Milyen ostoba lista ez, nem?
1: Milyen hapsi az, aki azt mondja, hogy nézd, de micsoda gyönyörű Moni.
0: Egyedül akkor fejezheti ki, hogy valami szív.
1: Micsoda Moni.
3: Micsoda gyönyörű ez a Moni. Na, az már férfi.
0: Figyelj, milyen ostoba a cikk. Egyedül akkor fejezheti ki, hogy valami szép, ha egy nőt akar tárgyasítani. Máskor nem. Milyen weboldal ezt a jó Isten, kik szedték ezeket?
3: Már meg a férfi a klubjáról hozzátok a cikket?
0: Már hihetetlen, azonnan töltünk le cikkeket. Az igazi férfi nem tart rendet, és az tisztaság sem lehet nála.
1: Ez betalált a rendrakás.
0: De nálad rend van, én nem látom a kocsidat. Kupiba élsz? Kupiba vagy?
3: Hát azért nem, szerintem csak
0: szerintem nem vagy
3: magát,
0: ott, ahol én.
3: Szégyeli magát, mert nagyon a csoport nyomás rajta, hogy kuplerájusok vagyunk.
1: Nem.
0: A kocsid milyen? Nem ültem a kocsiba ezer éve, nem tudom milyen
3: Múltkor
0: a kocsit.
3: Múltkor vitt engem valahol, és láttam pánikszeren széttépni a szalvétát, hogy kupinak tűnjön.
1: Igen, gyorsan
0: szétdobáltam. Néhány késztűt és egy fél sonkát felszeletelt, és szarad szétdobáltam a kocsiba.
1: Jó, de ezt hiszem, egy doboz szigit, a csíkeket is elraktam.
0: Volt videóban. Egy ilyen kicsit ilyen naftalinos bácsi szag a kocsiában?
1: Persze.
3: Az a durva, mert ilyen,
0: tudod, ez az a bomló fehérje szag volt neki egy kicsit.
3: Igen, de az a durva, hogy ez már akkor is ott van, nincs ott.
0: Ezért mondom, hogy a kárpiból jött ez.
1: Sokat ülök benne.
0: A szépségápolás minden formája tiltott. Az igazi férfinek van egy tusfürdője és kész. Milyen ostoba cikk ez. A hajbalzsam és az arckrém megengedhetetlen, csak nők használhatják.
1: Tökre velük vagyok. Én egyféle ízét használok. 30 éve.
0: Golyódezodor. Azt lemosom a fogam.
1: 500 féle parfüm, és akkor
0: nincsen,
1: tovább.
0: Nincsen arc lemosod. Nincsen éjszakai krémed. Nincsen egy nappali krémed.
1: Nincs! Ne szórakozz már!
0: Esti azt lemosom van, egy éjszakai krémem van.
1: Milyen arcra
3: mosom? Királynő permetet szokta fújni az arcára.
1: Ilyenkor. Hideg vizet megnyitod, zsz, kész. Le van mosva az arcod. Milyen
0: hát,
1: arc lemosod?
0: Hát egy kicsi, egy fogsz egy pici arc lemosod, és a nappal az egészet. Motorozás.
1: Van olyan vattapamacsod is?
0: Nem, vattapamacsom nincsen, de egy arc lemosó krémem az van. Az legyen. 3 perc alatt megvan.
1: Arc lemosod.
0: Persze, csak így földobod gyorsan, fölrakod rá a krémet, kicsit lemanikűrözöl, földobsz egy pici fényt a szádra, és mész aludni.
3: Van egy ilyen üzbék szobaasszony, aki ezt megcsinálja helyette.
0: De neki nincs hőnkülön hajkondicionálod se például?
1: Nem. Mi van?
0: Nincsen, nem. Van egy samponod.
1: Kondícia, van egy sampon, azzal megmosod, az kész. Jó alapot kívánok. Aha. Raksz rá ilyen kis habokat, és akkor üldögész a kádban.
0: Nagyon hosszú hajam, néha használok egy hajkondicionálót. Hajmosás után földobod. Utána fölrakom a csavarokat, és még ülök egy uborka pakkolásra. Miért baj ez?
3: Nagyon fontos, hogy a Dauer vizet soha ne rakd a kávéd mellé, mert össze lehet
0: kérdezni. Nem, nyilván nem, de néha jó, tehát hogy néha ez, szerintem ezzel így nincs baj. Azért egy pasinak ma már ezek szerintem ilyen alapdolgok. Nem vagy attól nő, meg nem eszel nőies, mint a földobsz egy nappali, ha akarod, és száraz a bőröd, földobsz egy nappali krémet, és kicsit odafigyelsz erre, ezek szerintem jó dolgok.
3: És hány cseppes tampont használsz?
0: Akkor erősebb minibe vagyok. Egyelőre minibe vagyok, mert nagyon gyenge. Már gyengülőben van a ciklusom.
3: Igen, hát a menopauza haza közeledik.
0: De most szemét vagy, mert egyébként te is nem ítéled el. Nem úgy értem, tehát hogy egyet értesz azzal, hogy egy férfi igen sápolja a bőrét.
3: El tudom mondani, hogy milyen katonai eszközökkel próbálom bekenni Péter arcát otthon.
0: Mert hogy smigli papírral is.
3: Konkrétan azzal, hogy meg kell várni, vagy elalszik, hogy valami történik vele, és akkor fel lehet rá vinni valamit, de hogy én is nagyon szeretem, én imádok. Én
0: de nem kérdés. Hagyja, nem engedi, nem akarja.
3: Nem, sajnos van heteroszexuális, és hogy...
1: férfi, ennyi, igazi férfi.
3: Baj van ezzel a rendszerre.
0: De miért most komolyan metroszexuális az a férfi, vagy nem, most nyilván
1: hát
0: nem
1: ezzel,
0: meleg.
1: Amit te végig soroltál, hogy arclemosó, éjszakai krém, nappali krém, hát na.
0: Hát most motorozás után igen, én lemosom az arcom. Hát.
3: Szerintem ez teljesen rendben van, és én egy olyan világban szeretnék élni, mint a Balázs mond. Tehát azt jelenti, hogy esténként ott álljunk együtt a tükör előtt, és mindenki felvigye a szérumot.
0: Aha. De nem viszek szérumot, most megint én jövök ebből. Itt egy kretén hülyeciket, és én vagyok a kretén a végén.
1: Kicsit apró mozdulatokkal bemasszírozzunk.
3: Itt a kicseri Barbara, hogy az ampuláidat ott hagytad nála.
0: A fészlites ampuláimat ott hagytam nála, igen.
1: Szemöldök szedés van?
0: Nem szedem a szemöldökömet, öngyújtóval leégetem, vagy a fülszőrömet is. Gáznyomok a fülembe, és abban meggyújtom, és az kiszedi a fülszőrt.
3: Írt a Barbie, hogy Feri, ezt rossz hallgatni, úton vagyok.
1: Ő tegnap is elkezdett kenegni.

0: látni.
1: Hát mert látta az arcbőrödet, olyan, mint egy rinocérosz bőr,
0: nem
1: persze.
0: Nem kell semmi baj, az nincs a bőröd. Már rám, tök normális.
2: Konkrétan fugázni kéne az arcodat.
0: Nem kell fugázni, így szép, így jó.
1: Hozzatok már egy spaklit, vagy mi az, ami föl lehet kenni, érted? Meg egy
0: betonkeverőt.
1: Betonkeverőt, tegyük már be a feri arcát.
2: Milyen szép kisimult bőre van, ez a három lépéses esti rutin.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkban.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jyszk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hogy kutyáknak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. A mangó darabja 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió Egyen.
1: Visszaköltözik a pénzügyminisztérium a József Nádor térre. Elindult az Agrárium 2026. Egyre több támadás éri a MÁV dolgozóit. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Visszatér a pénzügyminisztérium a József Nádor térre, az Alpár Ignác tervezte épületbe jelentette be közösségi oldalán a tárca új vezetője. Kármán András hangsúlyozta, hogy olyan szakmailag erős és hatékony minisztériumot szeretnének kialakítani, amely nyitott a párbeszédre és az együttműködésre. Kármán András szerint fontos cél a konstruktív egyeztetések és a magas szakmai színvonal erősítése a tárcán belül. A visszaköltözés pontos időpontjáról egyelőre nem közöltek további részleteket. Elindult az Agrárium 2026, a Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-éig tart. Tóth Péter természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető rádiónknak elmondta, az összeírás országszerte mintegy 52 ezer egyéni gazdaságot és 14 ezer gazdasági szervezetet érint, a folyamatnak pedig három szakasza lesz.
2: A gazdasági szervezetek és a kiemelt jelentőségű, tehát nagyobb földterületet használó, nagyobb állatállománnyal rendelkező egyéni gazdaságok számára kötelező az online kitöltés június 15-éig. Az érintett egyéni gazdaságoknak a döntő többsége május 31-ig számukra csak egy lehetőség az online kitöltés. Az összeírói szakasz az majd június 1-én kezdődik, és egészen július 15-éig tart. Ekkor majd az ország 969 településén mintegy 400 összeíró fog dolgozni, akik tableten rögzítik majd az adatokat.
1: Jelentősen nőtt az utasok részéről érkező atrocitások száma a MÁV dolgozóival szemben. Hegyi Zsolt szerint az idei első 4 hónapban összesen 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavalyi év azonos időszakában mért adatoknak. A MÁV csoport vezérigazgatója közölte, hogy a legtöbb esetben szidalmazták a jegyvizsgálókat és a járművezetőket, 9 alkalommal azonban fizikai sérülés is történt. Az incidensek több mint fele Pest vármegyében fordult elő. Jelentős mennyiségű kábítószert foglaltak le a hatóságok a letenyei határátkelőnél. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai egy szerb sofőrt ellenőriztek a magyar-szlovén határon, amikor az autójában 8 csomag kokain találtak. A lefoglalt drog összesen mintegy 10 kg-ot nyomott, fekete piaci értékét több mint 300 millió forintra becsülik. A 24 éves férfi magyar rendszámú autóval próbálta Magyarországra csempészni a kábítószert. A Dunántúlon nyugat-délnyugat felől tovább szakadozik, egyes helyeken csökken a felhőzet, arrafelé hosszabb időre kisüthet a nap. A felhőtakaró és a csapadék súlypontja egyre inkább a középső és a keleti országrész fölé helyeződik át. Az említett tájakon még sok helyen lehet eső, zápor, zivatar. Az északias szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet pedig napközben a térségben 11 és 22 fok között alakul. A felhősebb középső részeken mérhetjük az alacsonyabb, míg a napos részeken a magasabb értékeket.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: micsod a család? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék Weekend.
1: Hello! Ez tegnap is így indult, Hello, Dunaújváros. Aztán végeztünk velük, igen. Hello, Feri, hello, Eszter. Hello. Te megjöttél egy villával?
2: Hoztam neked egy kis finomságot.
1: Júj, hol járt az a villa?
2: Azt mondtad, hogy szeretsz mindent, ami további jelölődik két hétnél egy kocsiban, és találtam neked egy fél szilvás gombócot.
1: Mi nem merek bele enni, nem tudom. Kocsi, hol találtad?
3: Ne tedd le, koszos lesz.
1: Ja, most találtad? Most találtad. Ja, most kaptuk? Igen, most. Ja, tényleg azt hittem, a kocsitból van, várjál.
2: Én azt hittem, de meg mered enni?
3: Miért, de mi ez?
2: Ez ilyen fine diningos mocsi.
1: Óvatos legyél. Elmondom neked, hogy a kocsiba találta, beleszúrt egy villát, azt elhozta. Tehát, hogy az ott rajta nem sajt, hanem hárometes penész, csak szólok.
2: Vagy egy kelet-ázsiai édesség, vagy a kocsimban volt az ülés alatt.
1: Igen, én a másodikra tippelnék.
3: Azt tudod, hogy a mocsi az, amiben a japán nyugdíjasok általában belehalnak, ugye szilveszterkor eszik.
1: Megfulladnak.
3: És megfulladnak tőle.
1: Igen.
3: Jó, kit akartok kiírni?
2: Most, hogy 59 éves vagy, Feri, most már megengedheted magadnak.
1: Igen. A bátor oda néz meg is ette. Oda néz.
2: Szeretlek meg téged, Sebestyén Balázs.
1: Elbúcsúzunk tőle.
3: Ez nem mocsi, ez tényleg a kocsitban
1: volt. Kocsitban jön. És az penész.
2: Finom.
1: Hello, kedves dunaújvárosiak! Sziasztok, megjöttünk, üdvözlünk benneteket a turnénk utolsó előtti állomásán. Te jó Isten, mennyien vagyunk, gyerekek! Azért ezt állapítsuk meg, amíg Feri kér egy kis vizet, hogy lefújtsa ezt a penészes valamit, amit kapott. Gyerekek, hát tele van a tér, az van. Tele van a tér. Ez elképesztő.
2: Nincs mit csinálni, úgy
1: nincs látom. Nincs mit tenni. Megállapítottunk.
3: Köszönöm szépen, hogy az utószületés napomra ennyien eljöttetek. Köszönöm.
1: Na most milyen rendesek vagytok, egy tapsot a szülinaposnak, aki egész héten motorozik, eszik, iszik, hedóba van. Mi meg vegyünk utána, mint a kis csirkék.
3: És hedóba vagytok ti
1: is. És hedóba vagyunk mi is, igen. Gyerekek, ez egy komoly túra, amit nyomunk. Szóval nem mondom, hogy itt 8 percet tudtam aludni ma a szállodai szobában, mellkasom van a telefonnal, de már meg volt határozva, hogy 16:30 találkozó recepción indulunk, úgyhogy itt komoly túra van. Nincs
3: ha
1: idő.
3: Ha nem vagyok, nektek ma nincs Balázs.
1: Ez így van.
3: Ez
1: így van.
3: Szívesen, ahogy Eszter szokta mondani, szervusz szívesen.
1: Szervusz szívesen.
2: Nagyon kislány, látom, nekem adjátok át őket, hányat tudok elvinni, 4-5.
1: Nagyon sok, igen, nagyon sok gyerek van. Tényleg, tegnap is nagyon sok gyerek volt. Pedig rondán beszélünk, csúnya dolgokat mondunk, de valahogy mégis kijönnek a gyerekek.
2: Hát továbbképzés.
1: Hadd tanulják csak, nem baj, megtanulják, hogy mit csinálunk.
3: Tényleg szülők, nem féltitek a gyereket tőlünk?
2: Nem. Figyelj, annyit, hogy mondjak, hogy a lányom új terrorszöveget talált ki magának. Ugye régen a dögöny volt, hogy
1: igen.
2: Azt mondta, hogy dögöny, és akkor két ökölet beleszaladt a gyomrodba, és az update-elt az egészet, és most az van, hogy a legváratlanabb pillanatban rád üvölt, hogy szaktanári!
1: Igazán jó arc.
2: Szerintem egy kis reflexió az iskolai fegyelmezésre. Fogad most, és rám volt, szaktanári!
1: Jó, hát, de teljesen váratlanul, csak
2: teljesen
1: úgy.
2: Teljesen váratlan, nagyon random helyen.
1: Jó. Ez ma jelszavunk, jó?
3: Szaktanári.
1: Bárki bármit mond, vagy rosszat csinál, vagy nem játszik jól, vagy nem eszik elég virslit, vagy nem tudja gyorsan a grillt, azonnal megintjük egy szaktanárira.
2: Jó. Á, srácok, az a sok kultúra, amiben a városban van, és...
1: De szemét!
3: Bizony, és tudod azért...
2: És pont hozzájutottam egy ilyen nagy limited edition, még nem dedikált, most figyelj, csak ennyi, kinyitottam a könyvet, jó?
1: Ne aljaskodjatok, 20 éve volt, rohadékok.
2: Figyelj, csak kinyitottam, hogy láss, hogy ez működik, olyan, mint a Müller Péter Jós könyve, figyelj.
1: Tessék, az csak mondd, hogy mi van a kezedben, nem mondod el?
2: Ez itt Sebestyén Balázs Szigorúan Bizalmas című könyve.
1: De szemét vagy.
2: Ebből évekig fogsz... vezette a sikerlistát. Csak nem az, ami most is vezeti.
1: Az antikváriumok listát még most is vezeti. Honnan akadt ez a kezedben?
2: 127-es oldalán nyílt ki saját magától. Akitől kaptam, az szerintem soha nem olvastam, mert nem volt kinyitva ez a könyv, ezt lehet érezni rajta. Csak az első mondatot jó, ha jól sem. Osó azt mondja, nem azért eszik kövérre magukat az emberek, mert éhesek, hanem mert érzik, hogy üresek.
1: No. Hát szerinted... Hát...
2: Balázs, mennyire nézzek ki üresnek?
1: Hát szerintem miért flabózol ennyit, kis csaj?
2: Azt mondod, hogy ez üresség? Ezt mondod?
1: Azt akartam ezzel mondani, hogy a külső ürességet próbálják pótolni, mert a belső ürességet próbálják kívülről pótolni. Ezért halálra framózzák magukat, így van.
2: Ezt már a Hüelú megállóban is éreztettük.
1: Bocsánat, ne arra ugye...
3: Jaj, de jó, ott vannak a kikakuponok benne!
1: Bocsánat, ne arra, hogy kikakupon van a könyv végül, hogy azt majd tép ki, mert még szeretnék ott vásárolni, hogy vigyázzál a kuponokra, jó? Volt ilyen is, a kupon volt benne. Isten, jó, rohadékok vagytok, szedjetek szép nyugodtan.
2: Életünk lenyomatai. Az összes embernek van valami dolga ezen a világon, srácok. Ez jó, hogy ezt Sebestyén Balázs mondta. Még neked is.
3: Még azt szeretném, Eszter, hogy ugye, hát a mély értelmét már megfejtettük a könyvünk, de esztétikailag a borítót légy szíves, még azt.
2: Ez a hát elfeledett barátok közt karakterű
1: jelzik.
2: Ez az az éra, amikor te és hát nem is tudom, Berény Miklós ketten.
1: Elmondom neked, 2000 mennyit írunk? Szerintem 2009-10 írunk nagyjából. Ez ott jelent meg, azon a része jelent meg nagyjából.
2: És a csücsörítés és a szádelítés. Hát,
1: azt mondta a könyvkiadó, hogy legyen ilyen nagyon misztikus te szemét. Ha az a szigorúan bizalmas, akkor valami titok van benne, és akkor így a titok az úgy egy kicsit így jobban értelmezhető. Úgyhogy ez egy ilyen marketing fogás. Tocsogjál még a véremben, tocsogjál még a véremben.
2: Miért említetted, hogy egy kicsit bizalmatlan?
1: Szigorúan bizalmas, és egy kicsit bizalmatlan, jó? Jól van, kitocsogtad magad?
2: Nem tudom.
1: Alig várom, hogy elmenjek egy előadásodra.
2: Igen, oké, ugye ezt a tétel mondatot, amit felolvastam, a kövérekről olvastuk, és a könyv támogatója, a könyvtag gasztroját.
3: A legnagyobbat állítottad magad mellé.
1: Nem mondtam se, hogy kövérek. Tehát ezt nem azt mondom, hogy kövérek.
2: Írva 127. oldal.
1: Azt mondom, hogy diszkréten pufik. Vagy,
2: tehát, jaj, akkor ez úgy helyzik, hogy a diszkréten pufik.
1: A diszkréten pufik azért.
3: A sűrességed. Igen.
1: Te akkora rohadék vagy, de komolyan mondom. De és nézd, fürdik benne. Nézd, imádja. Imádja.
2: Ezt a képet majd magyarázd meg erre a Cézár nevű kutyáról a végén.
1: Igen, az egy jó emberű egyébként. Na jól van, szólják, kifürdőzted magad az irodalmi magasságban. Ez a mű, ez vetekedik Eszterházi művével, csak szólok neked, úgyhogy ez nem akármit tartasz, a kezedben, így van.
2: Figyelj, nagyjából Times New Roman 12-vel úgy látom, hogy egy 4000 karakter azért belement ebbe a könyvbe. Szóval ilyen két és feles sor közökkel, hogyha nagyon akarod, akkor még hazafelé
3: olvasom. Azt kérdezd meg, hogy ki írta.
1: Jó, figyelj ide, akkor csináljuk azt, hogy egy hétig hozd el a könyvet, kérdel, egy hétig jövő héten Rinna helyett ebből olvasunk, jó?
2: Ő azért hozta, hogy aláír neki, csak mondta.
1: Azért hozta, de te olvastad ezt a könyvet? Nem olvastad. Elhoztál úgy egy 12 éves könyvet, ami az én könyvem, hogy nem olvastad el, csak írjuk alá. Hát ennél megrázóbbat én most nem tudok hallani magamról.
2: Lehet írni. Jaj, de még a hátulját nem is láttátok.
1: De szemét, de hajas vagy. Úristen,
2: itt a bölcsembe.
1: Beromadék vagy.
2: Itt az a sok bölcsesség, tessék.
3: Tényleg? Nem, ezt most vetted?
4: Nem, ezt évekkel ezelőtt, és úgy volt, hogy addig nem olvashatom el, amíg a Balázs alá nem írja.
1: Ja, hogy akkor ez egy jel, és most kezded az olvasást. Hát. Tehát akkor nem elutasításból nem olvastad el, csak még nem írtam alá.
4: Igen.
1: És ha ma aláírom, akkor ma elkezded olvasni?
4: Akár.
1: Látod? Azt hitted, hazudik, hogy valamilyen minőségbeli oka van, hogy nem olvass el. Nézd a magyar tanárnőt, nézd, keresse egy gyilkos sarokat, amivel le tud mészárolni, nézd. Igazi rohadék, nézd. Átlapozza egy kicsit. Jó gyerekek, 2010-et írunk, na szóval azért most már
2: de
1: kezeljük.
2: De miért beszélsz benne az állattartás felelősségéről?
1: Nem én beszélek, az a vendég, aki megszólalt benne. Ő egyébként egy nagyon-nagyon jó sicsán, egy nagyon komoly csávó, egy kutya suttogó, bemegy olyan kutyákhoz,
2: aki... Azért suttog szaporító, mert te kutya vagy?
1: Ez hülye.
3: Gyönyörű párhuzam.
1: A Pista egyébként nagyon durva dolgokat csinál, őt hívják ki azokhoz a kutyákhoz, hogy hívták, akik harapnak, nem lehet őket megszeríteni, úgy, hogy van, kinyitja a ketrecet, bevegy hozzá. Van egy olyan mexikói leszármazottja is egyébként, ugyanezt csinálja. Nem, megfejti a kutyáknak a metakommunikációját, érti, hogy miért támadnak, és a legdurvább kutyákhoz is beküldik őket, és egy perc múlva a kutya az a kezéből esik.
3: Láttam munkaközben. Nem jó.
1: Hát nem úgy a kezéből, én láttam munkaközben őt dolgozni. Még a műsor által ismertük meg egyébként a klasszban.
3: Ez egy interjú kötet.
2: Szerintem igen, az van, hogy ez a legnagyobb. Ez még akkor született, amikor Balázs nem tudott még nemet mondani. Ez azt az érát őrzi. De hogy a kutyasuttogó, és de nincs kutyád, érted?
1: De nem nekem, tehát ez a könyv nem rólam szól. Ebben megszólaltatok...
2: Ez nehéz elhinni.
1: Ezt megszólaltatok 5-6 olyan embert, aki számomra valamiért, valamilyen témában fontos. De megszólal bennem mondjuk a Domján is, a Domján Laci az agykontrollról mesél hosszan, mert nagyon szeretem az agykontroll, mert nagyon szeretem a Domján.
3: De várj, a kövéres dubát, te nagyon is nem mondtad.
1: Megszólal benne a Petrezselyem is a Nadis vonalról. Tehát hogy ez egy interjú kötet egyébként, ahol 6-8 olyan ember szólal meg, aki nekem valamiért fontos volt. És van egy ember, akire rábeszéltek, de mindegy, nem érdekel. Jó, mit találtál még? Oké, mit találtál még?
2: Átmegyünk most egy kicsit prózába, jó? Ha valaki folyón átkelőben hajójával üres csónakba utközik, lehet bármilyen mogorva ember, nem haragszik nagyon.
3: Mi van?
2: De ha a csónakban van ember, rákiált, térjen ki előle.
1: Nem értitek ezt.
2: És még ha nem hallanánk, kiált, majd átkozódik. Csupán mert a csónakban van valaki. Ha a csónakban nem lenne senki, nem kiáltana, nem is haragudna. Ha a csónakodat kiüríted, a világ folyamát keresztezőben senki nincs ellened, senki nem árthat neked.
1: Na, igen, de hogy egyébként ennek van mondani valója.
2: A címe Balázs a buszsávban.
3: Ő ott kiürítette a
1: csónakját. Nem érted, hogy ez mit akar mondani, de nem magyarázom meg, mindegy. Nem
2: fáj érted. Egy kicsit.
1: Nem, imádom, már amikor kezembe vettem, láttam, hogy ez jön.
2: De amúgy azt szeretném kérdezni, hogy a csónak az mit, minek, minek gondolt a költünk?
1: A személyiségről és az ego működéséről szól ez a vers egyébként.
2: Ami neked ugye egyszerre van.
1: Amilyen a személyiséged, úgy reagálsz a külvilágra. Minél inkább megérted a saját személyiségedet, annál inkább nem fogod sértésnek venni azt, ami körülötte történt, mert tudod, hogy nem rólad szól, nem téged akar bántani. Na jó, kaphatok-e a zserbótokból, kérdezi valaki itt SMS-ben, nagyon szívesen mindent felajánlunk.
2: Nem tudjuk, hogy zserbó-e amúgy, sose hidd el, amit mondanak róla.
1: Igen, és a nyári SMS írója is egyébként hiányzott még nekünk, hogy ezt is olvasom. 36 nap, 7 óra, 59 perc, és nyári szüre gyerekek. Persze, hogy vicc volt, hogy nekem nem kell semmi, nem azért írok, úgy sincs kimenő, üdv a szegedi csillagból, jött ez nekünk SMS-ben.
3: Írd már alá ezt a könyvet.
1: Mindjárt én is aláírom, A gasztro elutalmányt aláíratott benne hátunk, mert úgyse léteznek.
2: Rajzolok rád egy Hitler bajszot.
1: Jó, mindenképpen. Hallottátok, mit szigorít az EU ősztől? Vagy gyártól? Nem hallottátok, mi történik? Ki az, aki használ TikTokot, Instagramot, Facebookot, YouTube-ot? Ki?
2: Jó, mindenki
3: használja ezeket. Emeld már a kezed nyugodtan, hát vállaljuk el.
1: Az van,
2: álljunk bele.
1: Az van, gyerekek, képzeljétek el, hogy 16 év alatt azt akarja már nyártól az EU, hogy a közösségi médiát úgy határozza majd meg, és úgy szabályozza, hogy be kell építeni az applikációnak egy olyan arcfelismerő szoftvert, amivel megmondja, hogy te hány éves vagy, és ha nem vagy 16, nem fogod tudni megnyitni a YouTube-ot, a Facebook-ot, az Instagram-ot, tehát a Metát is kötelezni akarják arra, és a TikTok-ot is, vagyis mesterséges intelligenciával akarják megvédeni a gyerekeket, csak úgy, mint mondjuk skandináv országokban, hogy ne tudja megnyitni ezeket a közösségi oldalakat.
3: Hány olyan sztorit ismerünk, aki 30 éves, érted, és bemegy a dohányboltba, és elkérik a személyét.
2: Na hányat?
3: Sokat.
1: Na, de itt pont nem azért, hanem, hogy a gyerekeket megvédje.
3: De hát most ez arra vonatkozott, hogy van, aki idősebbnek néz ki a koránál, van, aki fiatalabbnak, és ha most valaki, érted, betöltötte a 16-ot, de még 14-nek néz ki,
1: akkor az valószínűleg akkor valószínűleg az AI szerint, igen, ugye nem fog tudni használni közösségi oldalakat, mert ugye a szakértők ugye azt elemzik, hogy milyen hatás van a fiatalokra. Ugye hát erről szakirodalom van tengerni, hogy mennyire tönkreteszi a gyerekeket. És sürgetik az uniós fellépést, vagyis összefog majd Franciaország, Spanyolország, Görögország, Dánia, Németország, és lehet, hogy mi is benne leszünk, ami arról szól, hogy be kell a Metának tenni egy szoftvert, és meg nem nyithatja meg mondjuk egy 12 éves gyerek a YouTube-ot, vagy a Facebookot, vagy a TikTokot.
3: Ez nem feltétlen rossz. Igen, Ausztráliában beszéltünk róla, hogy ott nem lehet 16 alatt.
1: Nem, ott kirakták őket.
3: És ott van szoftver?
1: Hát nem tudom azt, hogy oldották meg, akkor beszéltünk róla, meg is szólaltatunk egy szakit. Valamilyen szoftverrel ott is megoldották. Igen, egyébként azóta javult az állapot, tehát hogy sokkal jobb kedvűek, jobban vannak, tehát ugye ilyen szakemberek megmondták, hogy ez nem volt egy rossz intézkedés. Hosszú évekig tervezték, meg hosszú évekig csinálták.
3: Jó, próba.
1: Tessék.
3: Hány éves?
1: Ja, hogy most versenyzünk?
3: Hány éves?
1: Jó. Aki először eltalálja pontosan, hogy ki hány éves, az a másik kettő kérhet valamit, jó?
3: Segíts, hány éves a mellettem álló fiatal?
2: De most akkor AI vagy, Balázs.
1: Én most AI vagyok. Hát figyelj ide.
2: Ferenc.
1: Vanda vagyok. Ő azt mondja, hogy Vanda. 38.
3: 38? Te mit mondasz, Eszter?
1: Tessék, Eszter?
2: Hogy remélem, hogy nem annyi.
3: Jó, mennyi vagy?
5: 44.
1: 44!
3: Jó, tessék! Jó, tehát, jó. Hogyha ezt most megnézed, hogy mondjuk 17 lenne, és te alálőttél kettővel, akkor még két évig nem
1: tudjuk. Jó, mutass egy gyereket, tessék, hozz egy gyereket, hozz ide egy gyereket, tessék, egy itt gyereket. Van balra neked, tessék.
3: Jó.
1: Most megmondom, figyelj, AI vagyok, hogy hívnak, szia?
6: Piros Dóra.
1: Dóra, szia Dóra.
3: Ez, de ez segítség volt, mert hangos sokat
1: segít. Mi az, hogy piros a segít szerinted, igen, hogy mi vagy a Dóra?
3: Igen, nem, hanem a hangja.
1: Ja, mondjál még valamit, Dóra.
6: Szeretem az epret.
1: Dóra, szerintem te 13 vagy.
2: Mi bajod van?
3: Mi van? Te normális
1: vagy? Nem vagyok jó programozó, én most AI vagyok, ne arra, hogy a szarú programoztak. Mennyi? Hány éves vagy?
6: 10.
1: De mit
2: nagyon mondod? Jegyezd meg.
1: Hogy hívnak téged?
6: Laura.
1: Szia Laura, mondj egy mondatot nekem, ha jön a hangodat.
2: De most már egy jóslás lett.
6: Szeretem a csokit.
1: Hallod, Eszter?
3: Szereti a
2: csokit. Én vagyok a jövőből.
1: Te vagy a múltból.
2: Vagy a jövőből.
1: Jó, azt mondom neked, hogy 9.
6: 10.
1: Hoppá! Javult az AI. Ja, tehát már jövök föl. De Eszter tippet, tessék.
3: Jó, tessék,
1: jó. Tessék, jó. Eszter.
3: Mondd a neved.
7: Marina vagyok.
2: Szia Marina. Én 6 évesen néztem ki így. Nagyon nehéz ezt tippelni.
1: Na tessék.
2: Úgyhogy...
1: Tessék, AI
3: csajszín. Mondjon valamit, egy mondatot, ha segít.
2: Persze.
3: Jó, valamit mondj.
7: Szeretem az iskolát.
2: Szerintem 12.
5: Igen.
3: Ott az AI!
1: Fú, de utálak. Olvasol a könyvemből, és pontosan megmondod, hogy ki mennyi idős. Fú, ezt ünnepeljük meg még egy mondattal.
2: Az étterszállításról.
1: Jöjjenek az étterszállítás előnyei.
2: Nem kezdem el fejtegetni a Star Wars.
1: Jó, csak mit szentem?
2: Á, de ezt a könyvet... Ezt
1: jó, igen, ott vannak még jobbra. Te tippelsz, Feri, tessék, te tippelsz.
2: Én akarom még tippelni.
1: Jó, Eszter tippel még, tessék.
3: Mondd a neved.
1: Hogy hívnak?
6: Mia. Szeretem az apukámat.
1: De jó neked.
2: Mm-hmm, akkor még nincs.
1: Ezt 14. mindenki nem mondhatja magáról.
2: 14 után elkezdik nem szeretni. Igen,
3: nem igaz.
1: Igen, még nem vagy kamasz. Kamaszként már haragudnál a szüleidre.
2: Igen, igen. Jó? Szerintem.
1: Nem lehet, hogy ezt is betippeled pontosan.
2: Szerintem 11 vagy.
1: 11.
6: 9.
3: Mondd a neved.
6: Csibrik Martin.
1: Martin.
3: 9 éves vagy.
6: Igen.
3: Tessék. Az előbb kérdeztem meg tőled.
1: De megvett engem a Feri, azt mondta, mondja 9-et.
3: Igen, kapsz egy ajándéksomagot, hogyha 9-et
2: van.
3: Jó,
2: a kandúr felett a kis kopasz zöld pulcs is, az csak kap, csak elna.
1: Kopasz zöld pulcs is, kandúr egy gyerek.
3: Ő egy kandúr?
2: Igen, hát egy kandúr, nem
3: mondd
2: kandúr.
3: A neved.
7: Csibrik Krisztián.
1: Te vagy egy Csibrik. Csibrik család megérkezett?
3: Eredeti Csibrik.
2: Na, tessék, te pont tessék. Egy kortalan ember vagy, tehát bárhány éves lehetsz, nézd meg.
1: Mi vagyunk a szoftver, megmondjuk neked, mennyi vagy.
3: Már nem mond meg, már megmondta. Na,
2: megmondta. De
3: 43, de kevesebbet mondtunk
2: igen,
3: volna.
2: Igen, igen. Nagyon jó az arcápolási igen. rutinod.
3: Megdicsérlek,
2: szép okot. Utána utasd meg.
1: De akkor tulajdonképpen egyetértünk ezzel, hogy ez legyen, gyerekek. Tehát ezt szeretjük.
2: Mögötted napszemekben egy zöld pólós fiatalember, ott benne a kordonon belül látod, ott megy ott.
3: Őt tudjuk mennyi. De nem árulhatjuk el, mert ő is tagadja.
1: 71, de rohadt jól tartja magát, igen. De alapjából nem baj ez, amit bevezetnek. Tehát, nem, ez
3: határozottan benne
1: ugye? Tehát ez nyilván, ha jól elő van készítve, nincs ezzel baj, hogy nem fognak 12 évesen izé részeket nézni. Igen.
2: Nagyon nagyot.
1: Igen.
2: Engem is ki fog tiltani az Instagramom.
1: Ettől ne félj. Nem, ki fognak szolgálni a dohányboltba, és nem fog kitiltani az Instagramot. Tehát, hogy
2: jó, minden
1: érzem, hogy mivel reménykedsz, de nem fog megtörténni.
2: Hát ebben az esetben
3: akkor csak az irodalom. Kapsz.
1: Igen. Ha ne, te szemét ne olvasd már a könyvemből. Jó, oké gyerekek, jó. Azt mondja, hogy felkészültek közben az evőink egyébként? Megvan a kis csoportosulásunk?
2: Úristen, kimehetek nézni? Én voltam a felbújtó.
1: Te vagy a felbújtó, úgyhogy kimehetsz megnézni, köszönöm, jó? Szépen. Mert hogy Master Buddal folytatjuk majd mindjárt tovább, és ott Laci már nagyon féltékenykedik, már nem a mi Lacink, hanem a soproni játékosunk, mert írta, hogy nagyon jókat válogattunk össze, és ott 100 000 forint kest adunk a leggyorsabbnak, plusz külön ajándékot, aki megnyeri a malac versenyt. Ugye ezt ígértük? Ezt ígértük.
2: Mi az a malac verseny?
3: A malac versenyt, tudod, a legundorítóbb módon eszi a
2: viszlike. Ja, azt a malac versenynek hívjuk, jó, oké. Okay.
1: Mi lesz azokkal a gyerekekkel, kérdezi valaki SMS-ben, akiknek a kezükben telefonnal esznek, isznak, alszanak, vagy megszokják?
3: Igen. Igen, a tapasztalat az, hogyha hivatalos választ akarsz, igen, hogy Ausztráliában egy körülbelül 3 hét telt el, és mindenki megtalálta magának azt a dolgot, amit szívesen csinál.
1: Tehát valójában lejöttek róla.
3: Igen, igen, ha nem lehetett csinálni, akkor elkezdtél focizni, elkezdtél mit én olvasni, elkezdtél összejárni.
2: Jövő héttől konkrétan hétfőtől.
3: Szerintem is.
1: De hogy akkor megszokták és átalakult a választási szokásuk.
3: Senki nem fog belehalni, egy darabig nem lesz jó.
2: Nem is azt, hogy nem lesz jó, hanem gondolj bele, hogy mekkora anyagi kiesés ez a cégeknek, mert szerintem az online marketingnek a jelentős többségét a gyerekek csinálják, tehát hogy nekik lehet jól eladni dolgokat, úgyhogy hát ezt nagyon várom.
1: Na jó, de 12 évesen még nem keresőképes, fizetőképes
2: gyerek. Van anyukája.
1: Ja, hogy anyukája van, persze, arra lőnek. Aha, igen.
3: És képzeld el a szülőket, akik már most ebből pánikban vannak, hogy ezután majd foglalkozni kell a gyerekkel.
1: Egyébként igen.
2: Én el is indultam haza.
1: Kérdés, hogy másfajta okostelefont kezdenek használni, vagy leteszik az okostelefont? Tehát ez jó kérdés. Vagy átmennek PC-re, vagy elkezdenek kezdeni. Nem hiszem, hogy ettől ők olvasni kezdenek, meg kirándulni, meg lemennek a térre focizni. Tehát valószínűleg az okostelefon használat megmarad, csak valamilyen játék felé tereli őket, vagy átkonvertálódik a használat. De hogy őket kevesebbet okostelefonoznának.
3: Hát az alapvető baj ugye a social-le nem az, hogy sokat foglalkozol vele. Tehát, hogyha te mondjuk valami játékot játszol napi 3 órán keresztül, meg social-ezel 3 órán keresztül, akkor azt mondják, hogy a játékjátszás még mindig jobb
1: mint
3: se jó,
1: mint a pörgeted a rilszeket.
3: Így van, mert aha, ugye a folyamatos stimulálása van az agyadnak, olyan dolgokat kapsz a világból, amik nem igazak, olyan
1: nem is biztos, hogy neked szóló tartalom.
3: Így van, tehát, hogy ebből a szempontból szerintem jobb.
2: Aha. De a kirekesztés miatt nagyon fontos, mert abban szerintem nagyon nagyot lépne elő a világ, hogyha nem lenne ez a fajta online jelenlét a gyerekeknek.
1: Aha, tehát közösségi, szociálisabb életük lenne, arra gondolsz.
2: Vagy pedig nem bántanák egymást az online térben, nem

0: Rádió 1-en.
1: Egyeztetések indultak a kutatóhálózat jövőjéről. Ma van a Hipertónia világnapja. Horvátországban korlátozhatják az éjszakai alkohol árusítást. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a hazai kutatóhálózat jövőjéről. Erről a Tudományos és Technológiai Miniszter számolt be a közösségi oldalán. Tanács Zoltán elsőként Pósfai Mihállyal tárgyalt, aki június elején veszi át az akadémia vezetését. Tanács Zoltán hangsúlyozta, hogy egyetértettek abban, hogy a tudományos közösséget érintő fontos döntéseket csak az érintettekkel együttműködve lehet meghozni. A tárcavezető szerint a cél egy kiszámítható és szakmai alapokon működő kutatási rendszer kialakítása. A további egyeztetések a következő időszakban is folytatódnak majd. Ma van a Hipertónia világnapja, ehhez kapcsolódik a Május a vérnyomásmérés hónapja elnevezésű nemzetközi kampány, melyhez mintegy 600 magyar orvos csatlakozott. A céljuk az, hogy kiderüljön, hogyha valakinek magas a vérnyomása, mondta rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertónia Társaság tiszteletbeli elnöke.
2: Sok szívérendszeri esemény, szívinfarktust vagy szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Sajnos a hipertónia az esetek döntő többségében tünetmentes, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Fontos, hogy minél több mérés történjen, minél több hipertóniás beteget megtaláljunk, mert részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat, amelyek a klinikai eseményekhez vezetnek.
1: Korlátozhatják az éjszakai alkohol árusítást több horvát városban a jövőben. A zágrávi parlament a héten fogadta el azt a törvénymódosítást, amely lehetővé teszi a helyi önkormányzatok számára az ilyen szabályozások bevezetését. A döntés hátterében az áll, hogy több településen is egyre több panasz érkezett az éjszaka randalírozó, ittas turisták miatt. Sajtóinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetése már jelezte, hogy bizonyos városrészekben este 8 és reggel 6 óra között betiltanák az alkohol árusítását az üzletekben. A tervezett korlátozás ugyanakkor nem érintené a vendéglátó helyeket és az éttermeket. Az intézkedés célja a nyugalom és a közbiztonság javítása a turisztikai szezonban. A Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüthet a nap, máshol viszont még várható eső, zápor, keleten északkeleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős lesz az északi-északnyugati szél. A hőmérséklet a térségben napközben 11 és 22 fok között alakul. Leghűvösebb az ország középső harmadán lesz, 20 fok fölötti maximumokat pedig az északkeleti csücsökben mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Sziasztok!
1: Hello, drága Szombathely! Aminden itt mennyien vagyunk, te jó Isten!
2: Rengeteg.
0: Mikor voltunk itt, gyerekek? Ki emlékszik rá? Mert én azt mondtam, hogy négy éve voltunk
1: itt utoljára? Tényleg? Négy éve? Akkor azért vagytok ennyien, reménykedtek valamiben. Juliska, hello, jó reggel!
0: Juliska!
1: Új csajunk van, Eszter pihen, Nyuli melegváltásban.
2: Igen.
0: Milyen volt az utazás egyedül?
2: Figyelj, teljesen jó, 2,5 óra alatt leértem. Úgyhogy minden oké volt.
0: Nem le.
1: Két és fél óra?
2: Kérek, igen, ide értem, tehát két és fél óra alatt ide értem.
1: 8 órát ültünk nyerekbe, úgyhogy ahhoz képest a két és fél óra az semmi. Hát figyelj, mi megjártuk Tolnát, Baranyát megint. Ferko összerakott egy laza, mennyi? 320 kilométert? Mennyit raktál össze?
0: Nem szórakozni jöttünk.
1: Hát nem, hát persze, ez nem szórakozás.
2: Merre jártam?
0: De itt vagyunk, megnéztük ismét Ausztriát, még mindig szép. Egyébként pont azt mondtam, hogy van itt motoros kolléga, hogy rohadjon meg, már elnézést, hogy fél órára vagytok a csodától. Én ugye Békés megyébe, ha elindulnék bárhova, már órák, napokig mész, mire találsz valami jót.
1: Igen. De itt, hát figyeljetek, átmegyünk a határon, és olyan szerpentinek, olyan hegyek, olyan gyönyörű, persze ez az oldal is gyönyörű. Én motorozás szempontjából valami egészen elképesztő. Úgyhogy 9 óra óta kisebb megállásokkal szigor van. Figyelj, menni kell, indulunk, megyünk. Én minden például alszom egy 5 percet gyorsan, annyira vagyok már fáradva. De komoly a brigád, úgyhogy itt tempót kell menni. Egy órával a kitelepülés kezdete előtt estünk be a szállodába, de egy gyors zuhany és...
2: Panaszkodott is, hogy fegyelmezetlenek vagytok.
0: Igen, egy kicsit. Hát van ilyen ebédszünet, érted? Tél programterv van, mondom, hogy 25 perc. Még látom, ez fekszik a motoron, a másik kell. Hát mondom, felnőtt férfi, hogy intézd már otthon reggel, érted? Ne hurcápoljuk itt Ausztria szerte a izéket, az óriási adagokat. És akkor beszaladtunk, nem fogjátok kitalálni, természetesen magyar pincér volt ott is, mint mindenütt, minden egyes helyen. Mondta, hogy nagyon finom ételénk van, mondom, 5 rántott húst kussolsz, hozod, azt már vége is. Gyerünk!
1: Mire megfújom a levest, állnak föl, hogy megyünk tovább. Tudod, én ott szöszmötölök, próbálom felvenni a tempót. De nincs, figyelj, és egyébként azért fárasztó, szóval az, hogy persze ülsz egy helybe, de maga a koncentrálás az, hogy kanyar, kuplunk, kanyar, kettes váltasz, én azért 4-5 óra után már lefőtt a kávé, szóval,
0: hogy... ügyes vagy, meg kell megint igen.
2: De azt hiszem egyébként, hogy a kapcsék hátul, mint a grid girlök, tudod, így állandóan jönnek.
1: Ja, persze, vonulnak.
0: A csajok. Viszont a tegnap esténk egy gyerekek, hagyj meséljem el, hogy ezzel is, hát azt a férfit, aki évek óta itt van velünk, viszi a hátán ezt az egész műsort, még tovább emeljen, elmentünk ugye Erhard úrhoz megenni a szokásos éves spárga adagunkat plusz italok, csak ásványvíz. Visszaérünk a hotelba, ott még megbeszéljük, hogy akkor reggel mikor van reggeli, hogy indulunk, mi történik, és megyünk föl, amikor látom, hogy Balázs oda megy ez a recepciós fiatal emberhez, hogy hát neki fogalma nincs, hogy hol a kártyája, úgyhogy adjon már egy belépő kártyát a szobába. Mi előre mentünk, mondok, ezt nem várjuk meg, míg lecseszik, hogy már megint elhagyta a kártyát, megint, meg akármicsodát. Fölmentünk, és ott mentünk el a szobája előtt, ami természetesen az elmúlt 6 órában sarkig nyitva, érted?
1: Persze, hát ahogy kell a szállodában. Kitárva, persze. Csak rend a lelke mindennek.
0: És hát Laci, a mi szerkesztőnk, zseniális agyával azonnal mondta Szilárdnak meg nekem, hogy üljünk be a szobába és csukjuk be az ajtót. Úgyhogy beültünk, érted, ki a kis kanapéra, ki a nagy ágyra, én a kis székre, becsuktuk az ajtót, halljuk, hogy motoszkálás zajlik a kintről, na mondom, megérkezett a Balázs, és ott hullafáradtan, ez már olyan 11:30 körül volt, kattan az ár, nyit az elektromozár, kinyitja az ajtót, fia, olyat ugrott a csávó, nem láttál ilyet.
1: Elváltunk, ugye a recepciónök előre mentekével, saját gondolataimba voltam, beültek, és nem mozdultak meg, és mint a szellemek így ültek a szobámban, mozdulatlanul. Én még egy félig csukott szem, hogy alva magamon beszél, hogy megyek be, és három ember ül az ágyamon, meg a széke. Én annyira megijedtem. És tudod, egyszer lepörg, rossz szobába vagy, ezeket nem ismerem, úristen, elnéztem a szobaszámot. Mire lepörgeted, hogy nem ismered őket, ezek a Feriék? Miért mozdulatlanok? Meghaltak útközben? Szellemek? Figyelj, annyira megijedtem. Mondom, ti mi az Isten csináltak? Takarodjatok. És mondják, hogy nyitva volt a szobaajtó. És rájöttem, miért hagytam nyitva a szobaajtót. Leteszteltem ma

0: más.
1: Semmiféle
2: se dolog. Nem, nem,
3: abban nem, a szobában, Juli, neked se lett volna kedved semmihez. Sem. Ahogy az nézett gyerekek. Ahogy az...
2: Erre ne vegyél mérget.
1: Fél óra alatt olyan kuplerájt pakoltam, hogy az elképesztő. Ott kapunk valami kis levelet? De cuki vagy, aranyos vagy, valami kis levelet szeretnél nekünk odaadni, vagy csak tartod, vagy csak az apukát kér valamit, nem tudom. Valami van. Add azt a levelet. Kislányokat nem várakoztatunk meg. De cuki vagy.
2: Rajzoltál
1: a Feri bácsinak, ugye?
3: Áj, nagyon kedves vagy. Azt mondja, Balázs bácsinak szeretettel.
2: Igen.
3: Tessék, a tiéd.
1: Köszönöm nekem. Mit rajzoltál nekem? De aranyos bácsizol. Ennyi, ez. Ilyen régen voltunk itt, hogy mióta nem voltunk itt, szóval te ilyen bácsi lettem.
2: És magadtól rajzoltad, vagy anya kérte?
1: Anya kérte, hogy rajzolj valamit.
3: Magától.
1: Figyelj, és ez micsoda? Ki ő? Én vagyok rajta?
3: Ki van rajta?
1: És? És még ki van rajta? Magyar a gyerek? Nem? Mindegy.
2: De ez csak egy kicsit megilletődött.
3: Szegény, hát egy mikrofon.
1: Persze, jó, a kicsi még nem kell.
3: Szóval ki, anya, ki van rajta? Balázs meg?
4: Balázs és a Róza.
1: Aranyos vagy, köszönöm szépen.
3: Nagyon köszönjük. Nagyon akkor vagy. Volt még egy transzparens, azt itt láttam valahol.
1: Oda néz, ott.
2: Virslisek.
1: Gyere közelebb.
3: Az van ráírva, hogy gyere rám, virsli.
1: A virslevésünk nagyot megy. Szóval annyira egyszerű játék, de tényleg iszonyatosan búcsús játék, de hogy közben imádják a hallgatók. Hát tegnap a Master Good-os csávó óriásit ment.
2: Hát ja, aki állandóan bemondja.
1: Hát és említem, hogy csak annyit tudok mondani, hogy Master Good, ő beépített ember volt, de nagyon nagy forma volt, igen.
3: Tényleg Master Good-osok fölvettétek a csávót? Tehát kapott egy állandó állást?
1: Lackót vigyétek a turné mindenhol magatokkal, mert nagyon nagy forma volt. Mr. Rinna könyvet is hoztatok? Te jó Isten, ez ekkorát megy ez a sztori, itt áll valaki. Mr. Rinna könyvet tett, szegény, te ezért pénzt adták.
2: Fizettél érte.
1: Igen.
3: Gyere már ide, haver.
1: Nem hallottad azt a szenvedést, amit csináltunk ezzel adásban? Te még ezt meg is vette? Szia!
5: Az apukám azt akarta, hogy ezt írassátok alá.
1: Ó, de édes, ő nem tudta jönni. Rinával, igen. És elküldött téged?
5: Igen.
1: És hol van?
5: Otthon. Most éppen dolgozik éppen. Nem
2: te ezt téged küldött ki. Mennyire jó.
1: És ki küldött ki?
3: Korrekt az öreg. Mi?
1: Igen,
3: de,
1: igen.
3: Menjél, fiam, írasd alá. Igen. Aláírjuk. És ha már Mr. Rinna, itt volt nálam az a hölgy, aki elküldte, azt képzétek el, a szombathelyi könyvesboltban az eladási lista első helyén áll.
2: Nagyon szívesen.
3: A Mr. Rinna könyv, úgyhogy...
1: Itt szombathelyen?
2: Nagyon szívesen.
3: Hát azt ő innen küldte Szombathelyről a képet, úgyhogy ő volt az, aki ezt beküldte nekem, azt mutattam nektek, hogy első hely, és akkor most ide jött, és a szombathelyi piacról hozott nekünk egy csomó mindent.
1: Jó nagy a baj, de akkor azért, ha ez a könyv itt föl tudta küzdeni magát...
3: Normális
2: de ez csak is nekünk köszönhető.
1: Persze,
2: hát mi viccelj,
1: a könyv önmagában tök unalom. Tehát amit próbáltunk vele csinálni, de mi is már untuk a végén, azért hagytuk abban, mert már nem olvastunk vele többet, mert mi is megőrültük az unalomtól. Jó, Faternak aláírjuk, jó? Meg van ígérve akkor egy aláírás. Milyen vizet mondani? De ugyanúgy, mint Rinna, ő is börtönben van, nem?
2: Azért nincs itt
1: a Szombathelyi fegyházban.
3: Mr. Rinna példaképe.
1: 23 éve van, Mr. Rinnát olvassa bent a börtönben. Jó, aláírjuk a pavának, és akkor meg vagyunk. Na.
3: Közben hát megérkezett, na? itt van a mi kabala emberünk, aki végigköveti a roadshow-t. Hello, Gábor!
1: Szia, Gábor!
6: Madács és Ergő, szép délutánt kívánok Szombathelynek!
1: Azt a mindenit, és megint az első sor. Nyugodt út, békés út, megérkeztél, minden oké?
6: Így van, szépen nyugodtan lebuszocskáztam Győrből.
1: Győrből buszoztál ide?
3: Miért kell busszal jönni? Nincs vonat?
6: Most egyszerűbb volt, kicsit változatosság.
3: És ugyanolyan, mint a vonat, vagy azért ez jobb?
6: Ja, nem tudom most így igazából. Nyugalmasabb volt, csendes volt.
1: Tök jó, akkor itt
6: két és fél óra alatt ideértünk.
1: Figyelj, kutya van a lábad alatt, úgyhogy ha van motoszkál, ne ijedj meg, jó? Csak szólok, próbálok neked súgni, hogy nem valaki négykézláb mászkál, hanem egy kutya van a lábadnál.
2: Nem a Feri simogatta.
1: Nem a Feri simogatta, hanem egy kutya van a lábadnál, Gábor, csak szólok, mert ugye nem látod, csak jelzem, hogy ott van egy kutya.
6: Egyébként legutóbb, mikor itt voltunk Szombathelyen, akkor esős idő volt itt.
3: Hogy mondjuk, itt voltunk?
1: De emlékszel, mikor voltunk?
6: Így van.
1: Melyik évben voltunk, Gábor? Segíts.
6: 22-ben, és pont annyira esett az eső itt a sarkon, az egyik kínaiba vennem kellett egy esernyőt.
1: De csinál, tényleg, és erre így emlékszel?
6: Így van.
1: Féltek, 4 éve nem voltunk itt. Tényleg? Azt így hanyagoltunk benneteket?
2: Szégyen gyalázat.
1: Vannak városok, ahol ilyen ritkán megyünk, olyan kicsi ez az ország. Mi azt hiszük mindenhogy évben, hogy szinte mindenhol megyünk, mert hogy állandóan az, ó, már megint Miskolc, megint Debrecen. De miért maradt ki ez 4 évig nekünk, hogy miért nem jöttünk? Megbántottatok minket utoljára, vagy nem éreztük jól magunkat?
3: Megdobáltatok?
1: Igen.
3: Volt.
2: Talán az értekezleten, mint te mondtad volna, hogy nem, ide nem akarsz jönni, nem?
1: Igen, ez mondtad, mert nem menjünk Szombathelyre, olyan furákot az emberek, nem tudom, mindenki csak úgy néz egy irányba, olyan furán nézegettek. Engedjük el Szombathelyre. De aztán látod valahogy mégiscsak kikötöttünk. Azért ritka, hogy 4 évig nem megyünk valahova.
3: Igen, mert ez nagy hely vagytok, jó hely vagytok, sokan vagytok. Nem lehet, hogy Laci lefeküdt valakivel, sem, de nem mertünk visszajönni.
1: Itt a stábban történt valami, gyerekek, hogy városban mi nem megyünk vissza, annak nyomó sokan van. Vagy összetörtünk valamit a hotelbe, vagy nem
2: Laci lefeküdt valakivel.
1: Igen, vagy nem fizett.

0: mondjuk az étterembe, vagy történt valami stábon belül. Tehát 4 évig nem szoktunk hanyagolni egy város, de akkor most itt vagyunk, ez a lényeg. Jól van. Oké, ott van Lackó is. Szia Lackó, ő is megjött.
1: Igen.
0: Vele kell ám jóban lenni, ő választja játékosokat, úgyhogy őt kell szeretni. Bár nem úgy, hanem csak úgy értem, hogy szólni
2: neki. Lehet,
1: úgy is.
0: Bármi lehet természetesen. Jól van, Gáborkám, örülünk, hogy itt vagy akkor. Jó?
1: Endi, kaptál? Adjunk valamit?
3: Nem, kérek semmit. Legközelebb, ha turnét szerveztek, szóljatok nyugodtan, nálam vezet van, hogy mikor hol voltunk.
0: Ne csak vezeted?
3: Igen.
0: De mi fölírod?
3: Excel táblázatban van írva otthon folyamatosan.
0: De hogy mi ez? Félsz, hogy ezt egyszer valaki számon kéri? Vagy ez?
3: Nem, tehát csak úgy kíváncsiságból, hogy tényleg, hogy nagyjából mikor merre jártam, és akkor úgy... Úgy vezetem, hogy nagyjából mikor hol voltunk.
1: De rendesen késésekkel, kilométerekkel gondolom.
3: Kilométerrel, igen.
0: Ugyan? Ne csináld, tehát leírod a kilométert, hogy mennyi volt, hol voltunk.
2: És igen. Az időjárást is valószínűleg.
0: Időjárást is jegyzeted.
3: Nem, vannak olyan emlékezetes helyek, mint Sopron, Zalaegerszeg, ahol 99% pedig mindig esett az eső.
0: Igen, ezt ugye múltkor is megállapított, tegnap is mondtuk szegény soproniaknak, hogyha oda megyünk valamire, az mindig szar idő van. Nem tudjuk is, hogy mi az oka.
2: De óriási mákunk van ezen a héten egyébként.
0: Persze. Hát mondtam, hogy voltunk... tegnap elvitte Sopront a szél, így.
2: Hogy szombaton betettük azt a cikket, hogy valami évszázados eső jön. Ja, ahhoz képest igen. Egyébként tök jól megúsztuk.
0: Igen, múlt héten azt olvastuk, hogy egy rekord mennyiségű eső, hogy meg jól választottuk.
1: Ahhoz képest, gyerekek, ez tökéletes.
0: Gábor, akkor vizsgáld már meg nekünk, hogy hol voltunk régen, és akkor holnap
3: gyere. Azt tudok mondani kettőt is.
0: Nem gondoltam, hogy ennyire felkészült vagy, gondoltam, adok egy kis házi feladatot, hogy mondd már meg holnapra. Akkor, hogy mi az a város, ahol régen voltunk, akkor jövőre úgy rakjuk össze, hogy Gábor ajánlásával, mert akkor te vezeted ezeket, mivel csak úgy bökünk a térképen, állj, itt régen voltunk, igen. Menjünk. Aztán, hogy 2 éve voltunk, de akkor állíts hát össze holnapra nekünk egy ilyen kis prezentációt, jó?
3: Jó, ha holnap út közben megcsinálom.
0: Jó, de ezért most mondhatsz egyet fejbe, hol voltunk régen?
3: Salgótalján.
0: Hát oda nem ez is akarunk igaz. Menni nagyon.
1: Szegények.
0: Hát mi ezzel sem csináljuk ott. Régen tényleg jártunk, ezért még ott valami téren voltunk, ott ilyen koncsi épület előtt, ilyen borzadványos téren.
1: Ott sajnos csak koncsi épület van.
0: Ja tudom, akkor mondtam, hogy zárják be a hotelt, ahol aludtunk.
1: Ott laktunk ki az erdő közepébe, gyönyörű piros műbőr garnitúrák voltak, még 1962-ből, és szerintem még a pártitkár cipője nyoma is rajta volt, ugye?
0: Felfogadatlan úr. Én tudom, mi elkezdtük mások a megszólást, és 20 percig arról értekeztem, hogy azonnal bontsák le a hotelt. Azt hiszem, majdnem lett egy polgári
2: peres
0: eljárás. Beült és elmondta, hogy figyeljetek, gyönyörű helyen van, erdő közepén, óriási hotel, de hogy azonnal rendeljék ki a buldózereket, és bontsák le a hotelt. Piros műbőr fotelekben aludtunk. Ilyen 70-es évek Lenin szobrok körülbelül így kell elképzelni a hotelt. És ott mikor voltunk, Gábor? Azt is tudod?
3: Az még 21 volt, ha jól emlékszem. Például Tatabányán is rég voltunk. Hát most olyan rég voltunk Tatabányán, hogy akkor még láttam.
1: Mondjuk ez, Gábor, az tényleg.
0: Aranyos vezet.
1: Igen. Ki ez mér, ugye?
0: Jó, hát igen, akkor még láttalak benneteket. Most már nem.
1: Tatabánya,
0: 21 Sambó. Tatabánya. Aha,
3: nem, Tatabánya az még 20 elő, az még Covid előtt volt.
0: Covid előtt. Hát tudtuk, attól utána ott már nem érdemes menni, úgyis vége van.
3: Ha van még fél percem, akkor üdvözölném Julit, és személyesen is megköszönöm neki Szegeden a segítséget.
2: Jaj, nagyon szívesen.
0: Már nem most a mi Júlinkot mondod, vagy Szegeden van egy Júlid, akit esetleg...
3: Nem, Szegeden nincs külön Júlim.
0: Júli segített neked valamit?
3: Igen, elvitt a szállásra, és kiszálltunk az autóra, és holnap egyenes másik irányba indultunk el.
2: Nem igaz!
0: De. Nem, csak hagyta, hogy egy kicsit bolyongjál, tudta, hogy nem lát semmit. Menj csak, Gábor, menj arra, látasz
3: van. Utána lestoppoltunk 3 srácot.
0: Uha, ez egy extra bizarr történet lesz a végén. Te meg 3 srác, meg a Júli.
2: Aztán milyen jó lett.
0: Júliska nem mondta.
2: És itt kezdődik, izgalmas lett.
3: Igen, de erről már nem beszélünk.
2: Az úgy volt, hogy kocsival voltam, igen, én őt kiraktam, és parkolóhelyet kellett találjak.
0: Ott hagytál egy vakembert az útszélén. Te jó Isten, Jézus.
1: Várjál meg, Gábor, vigyázz, jövök.
0: Gábor, addig bolyongott a nádasba, kicsit eltévedt, beesett a tóba.
2: Nem, ott volt másik 2 ember, akiknek a gondjaira bíztam, hogy vigyázzanak rá.
0: Addig kirabolták, Gábor. Két bolgár kamionos volt Szegeden, kirabolták a Gábort, az ott hagyták. Jó, hát ez olyan Julis történet. De megoldódott a végén.
3: Persze, megoldódott minden, úgyhogy nem, mert pont olyan rossz helyen volt a szállás, hogy egyből a villamosinek mellett. Nem, villamos megálló. Igen, mert emlékszem, hogy Júli pont úgy tudott leparkolni, hogy a kocsinak a hátulja kilógott egy kicsit.
2: Igen.
3: És ezért sietett, hogy nehogy gond legyen.
0: Ez tökéletes
1: mutatja. Te is betudsz szállást választani, hogy kilépsz a főbejáraton, az paf!
0: Igen. Jól választott, Gábor.
2: Csücsüle, Gábor. Mindjárt jövök.
3: Elmondják, hogy házhoz jön a villamos. Most nah.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest...

0: Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parton.
3: Délután 5-kor.

0: bevonásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden diszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ismert én, nagyon kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek, bármikor játszhatunk Rádió 1 születésnapi fesztivál páros belépőkért. Ha ebben az órában szól valamelyik nemzetközi sztárunk igazi mai slágere, Accent, Sugar Daddy, a Tóth a Bigellel közös dal, akkor kell majd hívni minket 10-ként.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: között.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Szerus, Patrus János vagyok, a játékra jelentkezni.
0: Kedves János, nem szólt még a dal.
1: Jaj!
0: De jó, hogy játszani szeretnél, mert az azt jelenti, hogy szeretnél velünk bulizni jövő héten.
1: Igen. De Antika, lányomnak szeretném ezt a jegyet. Én 60 évesítjük, már nem
0: igazán bulizok. Micsoda?
1: Hát a lábam az igazi.
0: De... Hát, te még az a korosztály vagy, aki tudja, hogy milyen az igazi parti kultúra.
1: Nem, én ezt szeretem nagyon, de bulizni nem bírok másokat.
0: Na, figyelj, de nagyon rendes, hogy a lányodra gondoltál. Ha hallod Exendalát, a Sugar Daddy-t, akkor hívjál, oké?
1: Jó, rendben. Köszi!

0: tenger megy, az eső meg csak esik és esik. Hát, hogy mi mindent lehet ilyenkor csinálni, viszonylag szűk a lehetőségek tárháza, de Rádió 1-es, aki ma kifejlesztettem egy új sportágat, még nem védettem le a nevét, Ereszt Planking, egyelőre így fogom elnevezni, semmi rosszra nem kell gondolni. Hát az esővizet össze lehet gyűjteni most parádés módon, hogyha nincs otthon profi vízgyűjtőn, kitartunk egy ilyen 5 literes flakont az ereszt alá, és csak zúdul bele a víz, közben egyre keményebb lesz a biceps, meg a válizom, érdemes kipróbálni, és érdemes hívni minket, hogyha felcsendül bármikor ebben az órában Accent és a Sugar Daddy, mert páros belépőt lehet vele nyerni a születésnapi fesztiválunkra. Jöhet, hogy legyünk telefon közelben, és a 10. Rádió 1-es, aki helyesen tudja a szlogenünket, ott lehet jövő vasárnap a születésnapi fesztiválon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 3:45 előtt járunk egy kicsivel, és hát itt óriási küzdelem folyt a páros belépőkért. Jövő héten lesz a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkban.
1: Szia, Rita vagyok, játszani szeretnék.
0: Szia, kedves Rita, honnan hallgatsz éppen minket, hol hallgatsz most minket?
1: Mendéről.
0: Mit csinálsz mindeközben?
1: Hát próbálok veletek játszani.
0: És nem nyertél?
1: Reggeli után vagyok, és megmondom őszintén, nem mindegyik számnak tudom a címét, de meg tudom.
0: Na, figyelj, egy műhelytitkot elárulok. Vannak azért dalok, ahol villámgyorsan csörög a telefon. Az a dal, amit te hallottál, de még nem mondtad ki a címét, az közéjük tartozik, de kérlek, 3, 2, 1, mondd, hogy mit hallottál, ki énekelt, mi szólt?
1: Tóth Abigail, Accent, Tuger Daddy.
0: Nagyon jó vagy. És ráadásul a 10.
1: De jó, köszönöm szépen! Nagyon jó. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Éljen! És ez már csak egy hét. És azt mondják egyébként a meteorológusok, hogy fantasztikusan szép időnk lesz. 26 fok napsütés. Úgyhogy a ruha szettedet ennek megfelelően válasz majd ki. Ne tedd le a telefont. Jó? És felveszünk az adatidat. És természetesen játék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park

0: születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió Egyet, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára a Budapest parkban.
3: Délután 5-kor.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékek. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíjegy Zsíko 7 szuperhibrid.
6: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel. 1459 forint helyett csak 949 forint.
5: Irány az Osan! Spórolj okosan!
0: Balázsék ma sem szomorkodtak.
7: A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
8: Találtam valakit neked.
9: Na, Sopronból?
8: Igen.
9: Sopronból?
8: Ismerős?
10: Szia, hello. Balázs, tegnap találkoztunk a Wellness-be. Gyorsan visszamentél.
9: Ja, figyelj, te voltál a Choice-i a hotelből.
10: Igen.
9: Kézzed, rájöttem, alsógatyába vagyok. Hát mondom, azt figyelj, most ugye mit tudok csinálni? Vagy beülök a vízbe alsógatyába, vagy vercsereként távoztam. Még megkérdeztem a merülőmedencét, hogy van-e.
10: Így van, mondtad, pontosan. Hogy nincs. És déja van.
9: Nem, most boxer alsóbot beülni az annyira tré a medencébe, úgyhogy levonultam a kis köntösömbe, körbenéztem, ez egy szép Wellness. És úgy, hogy visszamentem a szobába. Sikertörténetet zártam a hoteletekbe.
10: Figyelj, Balázs, és igazából a lenti rész, az fürdőruha mentes rész.
9: Igen?
10: Ott pedig vártak rád az osztrák mamik.
9: Ez így először azt gondolom, az ember, és ott pedig vártak rá, tudod, a 20 éves recepciós kislányok, vagy valaki. Ja, volt egy ilyen fürdőruhamentes rész, az a lenti rész? Na, oda nem az mentem le. De oda te megpróbáltál szem leküldeni, hogy menjek le, vagy ajánlottad a lenti részt.
11: De nem vagytok felkészülve ilyen emberekre, mint a Balázs? Nincsen ott valami fürdő alsó, vagy bármi?
9: Nem, azt nem vettem föl a titkomat, nem mondtam, hogy nincs fürdőruhám.
10: Nem mondtad, igen. Hogy nincs.
9: Csak úgy láttad, hogy rajtam a talástalanságot, és elvonultam. Igen.
10: Jó, mondjuk nagyon néztem, hogy 16 óra valamennyikor lejöttél, és 5 órakor kezdtetek.
9: Ja, persze, lazába tolom, persze. Hát én még készültem szaunázni egyet, amíg wellnessezek egyet, fél óra már a téren kell lennem, tehát fél óra alatt figyelt.
10: Simán.
9: Persze. És te ott dolgozol, és akkor most mit csinálsz itt?
10: Igen. Hát most szabadnapos vagyok, és eljöttem hozzátok.
8: Tegnap nem tudott odajönni, meg hát rossz idő volt, mindenki jött volna ki, ugye?
9: Na jó, hát akkor örülünk, hogy itt vagy, és ma szabadnap van a szállodából? Akkor ma nem kell dolgozzon.
10: Igen, ma nem szerencsére.
9: És szombathelyi vagy, tehát itt laksz?
10: Nem, Sopron.
9: Ja, Soproni, csak átautóztál, vagy átjöttél.
10: Így van.
9: De ezt nevezem lelkesedésnek, azért ez nagyon, nagyon rendben.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért?

0: igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kis

0: megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpad.

0: Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkban.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: don't belong to anyone. Oh no.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

egy csak igazi mai slágermegy. Például Sam Felt, a holland sztár DJ producer, akivel pont egy hét múlva, május 24-én a Budapest Parkban együtt bulizhatunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, és most tőle idézek. Az én munkám az, hogy boldoggá

0: Cyril, a nemzetközi sztárok, és persze érkeznek a Rádió 1-es DJ-k is az After Party-ra, de minden az események kapcsolatos info ott van, többek közt a weboldalunkon. Sam Feld, Post Malone, ezt azon.
1: Hi, I'm Sam Feld.

0: 1, csak igazi mai sláger megy napra pontosan egy héttel a Rádió 1 születésnapi fesztivál előtt.
1: Szia, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, hogy hívnak?
1: Alexandra.
0: Alexandra, elcsíptél egy dalt?
1: Igen.
0: Melyik volt az?
1: Sam Felt, Post Malone.
0: Hát ez nagyon könnyen ment.
1: Nagyon váltam.
0: Sokat próbálkoztál?

0: Ó, rengeteget.
1: Nem nyertél még soha jegyet a Rádió Egy Szülőt?
0: Még soha.
1: De voltál már?
0: Nem még.
1: Jó, ez nagyon izgalmas, akkor most először lesz ebben élményed. Ki az, akit nagyon-nagyon vársz, akire nagyon kíváncsi vagy?
0: Hát igazából az összes.
1: Nagyon szuper. Képzeld el, hogy te vagy a tizedik!
0: Majd de jó, köszönöm.
1: Mondd a szlogent, sikítsd.
0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Na hát akkor engedd meg, hogy gratuláljak életed első.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Rádió 1 születésnapi fesztiváljához kivel fogsz bulizni, ezt eldöntötted már?
0: Hát a kisöcsém már biztos.
1: Jó, ne tedd le a telefont, és akkor megbeszéljük még itt a fontos tudnivalókat. Gratulálok.
0: Jó, köszönöm.
1: Indul nem sokára a Daily Mix, de a játékok folytatódnak, hiszen pontosan, napra pontosan egy hét múlva együtt bulizunk május 24-én a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Switch Disco, Ella Henderson, React.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Jó egy születésnapja.
1: Hallgasd a Rádió Egyet, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió Egy, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára a Budapest parkban.
3: Délután 5-kor a

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
6: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
8: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
7: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
8: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
7: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
8: www.citytaxi.hu.
9: Juhu! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy Zsékó 7 szuperhibrid.
10: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel. 1459 forint helyett csak 949 forint.
9: Irány az Osan! Spórolj okosan!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
11: Rádió
0: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

Daily Mixben is, a brit superstar Rag & Bone Man után pedig egy amerikai a folytatásban, Ray Dalton, és hát ez azoknak is szól, akik ebben a szakadó esőben dolgoznak. Hétvége, eső, munka is van, na az egy igazán szuper kombináció. A bíró fivérek köszönik a

egy csak igazi mai sláger megy a Daily Mixben is, és most egy olyan DJ producer csapatot hozok Nagy-Britanniából, akikkel végre személyesen is találkozhatunk jövő vasárnap a Budapest Parkban. Switch Disco, React, ezt hozom most. Hát annyi Rádió 1-es kedvenc után végre tényleg személyesen láthatjuk a srácokat. I Found You, Sleep Tonight, React, és még sorolhatnánk. Érkeznek a nemzetközi sztárok, Sirius, Stanford, a Switch Disco, Accent, és persze a Rádió 1-es DJ-k. Jövő vasárnap.

0: time.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a vonalban pedig várakozik valaki.
2: Szia, Andi vagyok, játszani szeretnék.
1: Szia, Andi, honnan hívsz?
2: Budapestről. Most éppen pihenek, az előző 2 órában pedig főztem.
1: Hát akkor abszolút me time-olj, mindenkit küldj el magad körül, olvass egy jó könyvet, miközben mi szólunk a háttérben. Tényleg mi az a dal, amit hallottál, csak nem azért telefonáltál?
2: De, igen, a Switch Disco-tól a React.
1: És mit gondolsz, hanyadik vagy?
2: Szerintem 10.
1: Szerintem is!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
2: Nagyon jó, nagyon köszönöm. Próbálkoztam már egy ideje, úgyhogy nagyon örülök neki.
1: Kivel mész bulizni, azt tudod?
2: Szerintem a nagyfiammal, de még nem 100%, úgyhogy majd megkérdezem, hogy jön-e velem.
1: Hát nagyon jó fej, Rádió 1-es szülőkkel beszéltem eddig, nagyon sokan a gyereküket viszik. Hát azt írják, hogy jó idő lesz, legyen így. Most a lemegy ez a mediterrán ciklon, aztán jön itt vissza a jó idő. Ne tedd még le a telefont, oké? Felvesztük az adataidat.
2: Rendben, köszönöm.
1: A buli különlegessége többek közt az is lesz, hogy Cyril visszalátogat hozzánk, annyira jól érezte magát nálunk tavaly. Stanfordnek ez lesz az első Rádió 1 születésnapi fesztiválja, és nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk a Switch Disco-ra is, mert tényleg igazán különleges mashup remixeket szoktak készíteni. Ugye érkezik Accent, élőben énekel majd Tóta Bigéle, és az After Party-n minden Rádió 1-es DJ-vel lehet találkozni. Jövő vasárnap a Budapest Parkban, és a következő órában is játszunk még páros belépőjét.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
2: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
3: www.citytaxi.hu.
4: Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket a fődíjai GECO 7 Super Hybrid.
5: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel 1459 forint helyett csak 949 forint.
4: Irány az Osan, spórolj okosan!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexha és a bomba újdonság, a New Religion, az új album, a készülő új album egyik hírvivője. De egyébként nagyon menő, hogy ezen az albumon van egy olyan dal, amiben részben albánul is énekel, így... Csike csike, ez a címe, mozgasd a tested, baby, olyan vagy, mint egy atombomba, hát ilyenekről énekel benne. Hát ilyen girl power album lesz, hogyha jól sejtem. A Faithless klasszikust teljesen újra gondolták, egyébként Faithless közreműködésével, és nagyon bejött ez a dal. Letaroltam az EDM tematikájú slágerlistákat az egész világon. Bibi Rexha, New Religion, a Faithless klasszikus újra gondolva, így lett belőle igazi mai sláger.

gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

csak igazi mai slágermegy, és közeledik az a dal, amit érdemes lesz elcsípni páros belépőért jövő hétre a Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Cyril remixében Ed Sheeran és a Camera. Velünk van Ruci Mester, azt írja, hogy a műhelyben is pisztolunk. Most jazzni!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 3:42 előtt járunk egy kicsivel, és várakozik valaki a vonalban. Hello!
1: Szia, Brigi vagyok, saját ikon szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Brigi! Hol szólunk éppen? Hol dübörög a... majdnem mondtam a dal címét, amit hallottál.
1: Első Sárkányban.
0: És mit hallottál? Hát térjünk a lényegre.
1: Egy sirent hallottam, és kamrát Szíri a feldolgozásában.
0: Hát a lényeg ugyebár, hiszen Szíri érkezik hozzánk a Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Idén is voltál tavaly a buliban?
1: Igen, voltam.
0: Na, és hogy tetszett?
1: Nagyon jó volt, nagyon elvesztek a barátnőmmel.
0: Hát akkor most idén úgy néz ki, hogy ismét mehetsz, mert hogy 10. vagy. Jaj,
1: nagyszerű. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Ugyanez lesz a felállás, bulisztok a barátnőddel, ott lesz Cyril.
1: Így van, igen.
0: Kicsit dejavütök lesz, tehát jönnek az újabb előadók, ugye Sam Felt, a Switch Disco, Extend,

közlekedési információk a Rádió 1-en. Barbarától kaptam egyet. Szia! Győr felé Nagyigmándi lehajtótól az M1-es dugul. Ugye hát igen, sajnos korábban baleset volt, mert nincs helyszínelés, de eléggé feltorlódott a forgalom. És ma van a Tour de Hongrie 5. versenynapja. Elrajtoltak a versenyzők 1 órakor Balatonalmádiból. Kétszer áthaladnak Szent Király Szabadján, aztán Balatonfüred felé veszik az irányt. Hát az a lényeg, hogy a 77-es főúton tekernek majd sokat, Nemesvámosig, és Veszprém Fajszon keresztül elérnek a 73-as főútig. Figyeljünk erre mindenképpen, ha ezeken a szakaszokon autózunk. A közlekedési infók után pedig dinamikus svéd poppa folytatásban Sara Larsson, aki, hát mint kiderült, nagy kedvencem Mick Jaggernek és a Can't Tame Her.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a FreshNap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
2: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi és hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
4: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A vonalban pedig...
1: Szia, Marci vagyok, a játékra jelentkezett.
0: Marci?
1: Marci, igen.
0: Hello, hol hallgatod a Rádió 1-et, Marci?
1: A konyhába épp sütöm a palacsintát.
0: De jó vagy, a férfiak egyébként nagyon jók a palacsinta sütésben.
1: Igyekszem.
0: És azt vettem észre, hogy nekik mindig van kedvük palacsintát sütni. Nem tudom, mi ennek a tudományos magyarázata. Mit hallottál, Marci? Mi volt ez a dal, ami miatt rávetődtél a telefonra?
1: Kérdődöl a
0: mint jó. Na, tök jó vagy. Eddig minden simán ment, mint a palacsinta tészta kikeverése. Tudom, hogy rutinnal csináltad azt is. Képzeld el, Marci, hogy tizedik vagy. Komolyan! Marci, a palacsinta király. Mondd a szlogent, légy szíves.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Yes!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Na mit szólsz?
1: Wait a minute, meg kell fordítani a palacsintát.
0: Ja, hát figyelsz, ne égjen.
1: Csak viszelek, nagyon szépen köszönöm.
0: Mit tesztel bele, szilvát? Barack lekvárt? Kakaót?
1: Lekvár és Nutella megy bele.
0: Nagyon, biztos nagyon finom lesz, és kivel fogsz bulizni például a Cyril dalaira?
1: Hát azt még nem tudom, majd még keresek valakit.
0: Nekem tetszik, hogy ilyen random vagy, nem kell mindent előre megtervezni. Marci, ne tedd le a telefont, és felvesztük az adataidat. Nagyon jó volt. Sőt, vegyet a palacsintához.
1: Köszi.
0: Egy Cyril dalát pedig bekészítettem, jön nem sokára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkban.
0: Délután 5-kor.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

újdonságműsorban lesz Kukinál. Most indul a slágerlista Györki Attilával a Rádió 1 Top 50, ez pedig most az én kilépő zeném. Kis Márti voltam, további szuper jó hétvégét a Rádió 1-jel. Justin Bieber Story, ezt azon már is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A

0: velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Sával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hi, I'm Calvin Harris.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 43.
1: Rádió egy top 50, a 42.
0: A Save Me Tonight, Jennifer Lopez-től és David Guetta-tól március elején jelent meg, de az énekesnő és a DJ közönsége már hónapokkal a hivatalos megjelenés előtt hallhatta a bulikban, csak sokan nem tudták, hogy egy készülő zenét hallanak. Jennifer Lopez már 2025 nyarán a World Pride Fesztiválon becsempészte a szettjébe, aztán végig énekelte a Las Vegas-i showjában is. Nálunk a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Partner

0: lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkban.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50, és a 37. helyen álló Katy Perryt David Guetta és Alesso követi. Never Going Home Tonight, 36.

0: és itt a Rádió 1-en a Top 50-ben. Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei szólnak a következő zenei órában is. Kezdek a 25. helyezettel, Ray Dalton, Do It Again.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest partban.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: time.
1: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok, a Top 50 szól Magyarország kedvenc slágerlistája, ami után a játék folytatódik, a Rádió Egy születésnapi fesztiválja ugye jövő hét vasárnap jön, és egy hét múlva a mi meghívásunkra érkezik négy

itt a Rádió 1-en, a Top 50 szól, csak igazi mai slágerben. Jön most egy nagyobb visszaszámlálás. 23. lett Lárótól a Ládari, 22. Joel Corey-tól a Be Alright. Mezzaszári, Hugo, Sonic és az itt

0: Subway Top 50. A 18.
1: A New Religion. Faithless-től és Bibi Rexától, és mondanék egy titkot, amit kevesen tudnak. Bibi Rexa ugye sikeres dalszerző. Ő írta például Rihannának és Eminemnek a The Monster című slágert. Nyilván nem a rap részt, hanem a zenét. Bibi Rexa viszont egy ideje magának készíti a dalokat, és ez a jelen

gyakorlatilag egy személyes a projekt. Accent stílusa, dance pop, eurodance, rádióbarás lágerek. Accent jövő hét vasárnap a meghívásunkra a Budapest Parkban lép fel a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Ez a dal tőle a 8., a Don't Leave.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest partban.
3: Délután 5-kor.

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj, már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap, Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

nagyon-nagyon sok igazi, ma is legyen, megy a sokonyjának, köszönjük szépen, szia, szeretnénk a szerelemnek zenét kérni, ha lehet, külön kérni, akkor az innentől a lovat, szeretném kérni, köszönöm. Most hát innen nem tudok remixelni, de azért az üdenet elolvastam, jó? Sziasztok, Armin vagyok, és a lehetséges egy jó kis She Wiz, VIP zenét szeretném kérni. Ez most nincs nálam, ne ragudj. Szia, szeretnék kérni egy összamot a fiamnak, Marcinak és Ilus mamának, születésnapjuk alkalmával.

0: számot, köszönöm. Jó, rendben, az a jó szám, ez érkezik. Itt van a legújabb, megint a legújabb David Guetta. Ott van mellette most Jennifer Lopez. Spanyolul Jennifer Lopez. De kiero. Szép az a csajsz, ez biztos. Szám címe Save Me Tonight. David?
1: Hey, what's up, it's David Guetta and you're listening to my friend.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A

0: Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkban.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termék. Jysk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy állatotthon alapítvány, ahol minden élet számít.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Élő kívánságműsor, 20 óraig, itt van a mai első telefonáló. Szia, hogy hívnak téged?
2: Hello, Cooking Gizmo vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Jól vagyok, köszönöm szépen, hogy nyert a Barcelona, megint bajnok lett.
1: Ja, a foci, igen. Mondanám, hogy PSG is, de mindegy. Szóval, boldogok vagyunk ketten, ugye, Gizmo?
2: Igen.
1: Jó van. Kértél tőlem fast boy, ugye? Good
2: yeah,
1: night. Jó, oké. Okay. Kinek szeretnéd különi Gizmo?
2: Franciskának, neked.
1: Köszönöm.
2: Köszönöm. Minden Barcelonának, meg PSG rajongónak.
1: Oké, okay, rendben. Köszönöm szépen a telefonot. Vigyázz magadra, jó legyél. Ciao, ciao, még egyszer hangsúlyozom, ha esetleg hallani fogtok egy előadó, aki fog föllépni a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, akkor ne fogd vissza magad, gyorsan hívjál engem a 0623-111-111-re, ha esetleg valaki nem tudta ki az előadók, akit föllépnek, mint nemzetközi előadók, akkor ott van minden info a www.radio1.hu-n. Most érkezik Fastboy, Good Life itt a Rádió 1-en, most!

0: A vonal túlsó végén most kit köszöntsünk. Halló, halló, szia, hogy hívják téged?
1: Szia, Lizi vagyok Bácsról.
0: Na mi újság, hogy vagy ezen a csúnya időjárásán?
1: Hát, lett volna kellemes programom a hétvégén, amire sajnos nem tudtam az összes idő miatt elmenni.
0: Hát igen, képzeld, hogy tegnap este én is diszkoztam volna a szabadtéri, de lemondták a buli, mert hát annyira esett ez a sor, lemosta a buli, de mindegy. De holnap állítólag 20 fok várható és újra napsütés. Jó lesz, nem?
1: Ja, igen, ez jó lenne, csak hát most nem hozzák vissza a hétvégi programot, amit de nem tudtam meg a mai időszre, amire elmenni.
0: Hát, de legalább kicsit beszélünk együtt. Na, figyelj, kértél tőlem az a jó kis Ray, és a szem címé Where is my husband? Mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
1: Hát, neked meg. Köszi. Akik ilyen el vannak fontolódva ebbe a rossz időbe.
0: Jó van, oké. Rendben, vigyázz magadra, és minden jót kívánok neked, jó?
1: Te is, és viszont kívánom, te is vigyázz magadra, és üdvözlöm a családot.
0: Köszönöm szépen, szia, szia. Hello, hello. Érkezik nálunk az isteni Ray, és a szám címé Where is my husband? Vigyázzatok, úgy tűnik, hogy nem sokára játszani fogunk, ha? Paros belépő jegyet lehet nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Jó, de most zene.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén, Sani?
2: Igen, igen, szia.
1: Szia, Sanikám, hogy vagy?
2: Hát, jól.
1: Jól.
2: Csak kicsit szomorkás az idő.
1: Hát, de holnaptől újra sütni fog a nap, és 20 fok várható, képzeld el. Ez már jó, nem?
2: Az jó.
1: Na, jó van. Mit szeretnék elni tőlem, Sani?
2: A Fuzs Diszkótól egy zenét.
1: Igen?
2: És... Ha.
1: Kinek szeretnéd küldeni?
2: Páromnak, Anikónak.
1: Igen?
2: És ennyi.
1: Ennyi, oké. Okay. Megbeszéltünk,
2: uram.
1: Én is köszönöm a telefonáltal neked is. Szia.
2: Szia.
1: Az egyik Viber üzenekét szól. Szia, Kuki. Ördög. Encsi szerelmemnek szeretnék kérni egy összámot. Azt, hogy mi lesz, rád bízom. És üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Üdv. Gabor, rendben. Érkezik Switch Disco nálunk, lányok fiúk. A szem címe I Found You. Még egyszer mondom, kit következik. Switch Disco. Hallottad? Switch Disco. Na, mit kell csinálni?

0: telefon ala, kazedik telefonoló, itt van a vonatúlsó végén. Szia, hogy hívnak téged?
1: Szia,
0: ja,
1: Kata vagyok.
0: Kata, honnan telefonálsz, melyik városból?
1: Hát éppen úton vagyok, egyébként Szeged mellől.
0: Szeged mellől, de akkor Szegeden laksz, gondolom, a környékén, ugye?
1: Környékén,
0: így van. Jó, rendben. Miért hívtál engem, Kata? Miért hívtál engem?
1: Nagyon szeretnék nyerni.
0: Mit?
1: A Rádió 1-es bulira.
0: Ja, jegyet. Igen. Hát valamit kell mondanod. Kit hallottál? Ki volt az előadó? Számcíme? Bankszámlaszám? TB-szám?
1: TB-számot hamarabb tudok mondani, mivel vezetés közben vagyok.
0: Na, akkor kit hallottad?
1: Switch Disco.
0: És a számcíme?
1: I'll find you.
0: Jó, oké, figyelj csak, egy kis matek lecke. 5 plusz 5, ez mennyi?
1: 10.
0: Akkor figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Mit szólsz ez? Kata! Hehe! Na, mit szólsz ez?
1: Szuper, jó, nagyon jó.
0: Kivel fogsz jönni?
1: Barátnőmmel.
0: Barátnőddel, jó. Akkor találkozunk vasárnap 24-én, azaz pont egy hét múlva. Viszont az a kérdésem, hogy ne tedd le, megbeszélünk minden adáson kívül, most ne tedd le, jó?
1: Rendben, köszönöm.
0: Ne tessék szomorúak lenni, mert úgy érzem, hogy hamarosan újra játszani fogunk, most hamarosan újra zenélni is fogunk, mert kivel találkozunk, azt is sem mondom, mert jó fej vagyok, érkezik Lady Gaga, The Dead Dance.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élő

0: lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkban.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jyszk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! alza.hu!

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonaltusa végén egy kedves, vidám hallgatónk. Szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Peti vagyok, Debrecenből.
1: Szia, Peti, Debrecenből. Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm, jól vagyok. Most jöttünk haza külföldről. Na, egy kicsit kiruttantunk.
1: Merre voltatok?
2: Ó, nem voltunk messze. Itt a határnál, Nagyváradon.
1: Jó, jól tért, jó volt?
2: Jó volt, csak esett az eső, mikor jöttünk haza, hát, nagy esőbe jöttünk.
1: Hát, legalább nem kell mosni a kocsit, látod?
2: Ez pont így, én is ugyanezt mondtam, ingyen mosás.
1: Na jó van, kértem tőle Maxent, és a szemcímet Zont Liv, kinek szeretnéd küldeni?
2: Olivernek küldöm, nagyfiamnak.
1: Hány éves a nagyfiad?
2: Nagyfiam már 28 éves.
1: Ó, de te mondtad...
2: Otthon várja ezt a zenét, és otthon várja azt, hogy halljon bennünket a rádióba, Kuki.
1: De te mondtad nekem valamit adáson kívül, hogy jössz bulizni velünk jövő egy vasárnap, ugye?
2: Igen, jövő egy vasárnap mi is ott leszünk Debrecenben a rádió egy születésnapi bulián, és mindenféleképpen szeretnénk veled készíteni egy szelfit a nagyfiammal együtt.
1: Na, de akkor ide kell, hogy Budapestre, mert itt lesz a buli, tudod?
2: Igen, tudom, jó, Budapest parkban, bizony, igen, 17 órai kapunyítással, és jó. Ott leszünk 17 órakor.
1: Én is ott leszek, akkor csinálunk egy jó kis selfit közösen, jó, oké?
2: Nagyon köszönöm, szépen köszönöm.
1: Na, vigyázz magadra, és köszönöm szépen, hogy telefonáltál, jó?
2: Te vagy a kedvence a fiamnak.

0: napig remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Tövégén most kiézve a szerencsém. Halló, halló!
1: Szia, Niki vagyok, és a játékra jelentkeznék.
0: Niki, melyik városból?
1: Hát vidéken vagyok, Szentmártonon, de éppen úton.
0: Úton, jó. Jól telt a hétvégét?
1: Jó, nagyon. Most jöttünk a moziból.
0: Moziből. Mit néztetek?
1: Ördög Prádát viselkedtőt.
0: Jól volt, jó, jó.
1: Hát jobb is lehetett volna, többet vártam tőle, de jó.
0: Ja, értem, értem, jó. Miért hívtál engem most? Para, hallgat.
1: Hát, hogy nyerjek jegyet a rádió egy szülinapi bulira.
0: Ja, értem, akkor kit hallottad?
1: Accentet.
0: És a szám címe?
1: Don't leave.
0: Don't leave, oké. Okay. Tudod-e a Rádió 1 szlögenje?
1: Hogyne, Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: Jó, egy kis matek lecke. 6 plusz 4, ez mennyi?
1: 10.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Na, örülsz neki!
1: Hogyne, tavaly is voltam, most is megyek.
0: Nagyon jó, kivel fogsz jönni?
1: Barátnőimmel.
0: Ja, barátnőide, ezt tudod páros belépőn érted, jó?
1: Így van, jó, de jó. Már van jegyünk is.
0: Ja, van jegyünk.
1: Biztosra megyünk.
0: Ja,
1: így van.
0: Vettetek, plusz most nyerted.
1: Na, így az van, szép, megyünk szép. Többen.
0: Jó, az a keresem, ha ne tedd le, megbeszélünk minden arason kívül, jó. Ne tedd le, jó, oké?
1: Okay? Oké, okay. Jó, köszi.
0: Zenélünkön nagyot érkezik az isteni Kató, és a szám címe Turn the Lights Off. Ez egy DJ Duck remix itt a Rádió 1-en.

De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, nem sokára vége a kívánság műsornak, de van még egy kis időtök hívni engem, 0620-311-111, remélem most kicsoda, halló!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Nem jó újság?
2: Köszönöm szépen, elfáradtam ezen a héten, nagyon sok dolog történt.
1: Aha.
2: Még fel sem dolgoztam egy részét sem.
1: De azért szép.
2: Ide megpihenni.
1: Akkor? Tessék! Menni, pihenni, mikor letette a
2: téma. Valami lassú zenét szeretnék kérni.
1: Jó, oké. Okay. És kinek szeretnéd küldeni? Senkinek. Paf!
2: Ennyi jó lett. Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Köszönöm, hogy hívtad. Jó volt veled beszélni. Na, vicce félretéve, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni.
2: Minden Stahanovistának egy kicsit pihenjünk meg.
1: Kinek?
2: Kezdődik elő. Stahanovistam. Ez egy régi orosz kifejezés.
1: Ja, biztos. Igen.
2: A munkamániások. Hát Igor Stahanovra nevezték el. Ő volt ilyen, hogy sose pihent.
1: Ja, jó, oké. De azért...
2: És akkor Stahanovistának hívjuk azokat, akik sose pihennek, mindig csak dolgoznak, nyomják.
1: Ja, értem. Jó, oké. Akkor jó pihent neked, jó? Szerintem már átfér, jó?

0: Rádió 1-en.
1: A vonal túlsó végén Dalma, szia Dalma, hogy vagy? Háló! Dalma, eltűntél, visszajöttél, itt vagy Dalma?
2: Itt vagyok, igen, nagyon jól vagyok.
1: Jó van, hallom, hogy kocsikáztól vagy, úton vagytok?
2: Kocsikázunk, éppen átszeljük az országot, Szegedőjövünk hazafele Szombathely mellé egy gyors kocsolya versenyről, ahol a kisfiunk versenyzett.
1: És hogy sikerült?
2: Első helyezést értem.
1: Jaj, de jó, gratula, és mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Azt szeretném kérni, hogy kérlek mondd be az összes szombathelyi gyorskocsolyás Pinkwinnek, nagyon gratulálunk, és köszönjük a kitartásukat, mert nagyon kemény két nap van mögöttük.
1: Nagyon jó, és milyen zenét szeretnéd kérni tőlem?
2: Nagy Bogitól szeretnénk kérni, ha jól leszek újra című dal.
1: Oké, rendben, jó utat, vigyázzatok magatokra, és még egyszer gratulál, jó?
2: Köszönjük!
1: Ciao, ciao! Sziasztok, jó utat, vigyázzatok magatokra, jó? Az egyik SMS, itt szól anyag fiúk. Szia, Kuki! Josvai Gergő vagyok, Helyő Babáról, légy szíves, ívjál vissza, Bodor és Szilvinek küldenek egy összámot ide Helyő Babára, köszönöm. Nem tudlak hívni, viszont egy tussz hívni engem, jó? Oké, 0620-311-111-re. Na, zegyelünk egy nagyot, jelkezik akkor Nagy Bogi, és a szám címe Jól leszek újra. Van egy kis info, Metzger Victoria remixelte. Bőzöl!

0: these beautiful things that I...
1: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
2: Előtt az időn, így búcsúzom tőletek, lányok, fiúk, elég közelebb. Szerintem vasárnap találkozunk a Budapest Parkban a Rádió Egy születésnapi fesztiválra. Hamarosan érkezik a diszkusi csapat. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Cookie voltam, és kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hetet. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
3: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
4: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
3: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalat. Látta, hogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Rendelj te is City Taxit egyetlen gomnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
3: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
4: www.citytaxi.hu.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
5: Ferko összerakott egy laza, mennyi? 320 kilométert? Mennyit hát raktál össze?
6: Nem szórakozni jöttünk.
5: Hát nem, ez ne, igen. Hát persze, ez nem szórakozás.
7: Merre jártatok?
6: De itt vagyunk, megnéztük ismét Ausztriát, még mindig szép. Egyébként pont azt mondtam, hogy van itt motoros kolléga, hogy rohadjon meg, már elnézést, hogy fél órára vagytok a csodától. Én ugye Békés megyébe, ha elindulnék bárhova, már órák, napokig mész, mire igen. Találsz valami jót.
5: Igen, igen, igen. De itt, hát figyeljetek, átmegyünk a határon, és olyan szerpentinek, olyan hegyek, olyan gyönyörű, persze ez az oldal is gyönyörű. Egy motorozás szempontjából valami egészen elképesztő. Úgyhogy 9 óra óta kisebb megállásokkal szigor van. Figyelj, menni kell, indulunk, megyünk. Én minden például alszom egy 5 percet gyorsan, annyira el vagyok már fáradva, de komoly a brigád.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.

0: srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti showja, a Diszkosít. A héten végig kettesben voltunk DJ Juniorral, és ez így van ma is, de a lemezek az igazi mai slágerek. Hanvai PG tollából szólnak.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, én is köszöntök mindenkit, DJ Junior vagyok, FM-en, webben, applikáción keresztül. Tartsatok a 20 éves Diszkosíttel, és amivel indul Hanvai PG, az Taylor Swift és a Fate of Ophelia, Hanvai PG és Roberto Vini coverjében. Ezzel kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádiózást.

0: Ez a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkos Hit Radio Show, 20 éve itt vagyunk veletek, viszont a stúdióban most kétharmadban Hanvai PG ugyan elküldte a mixét, de ma még nincsen, viszont holnap estétől már Űrő csatlakozik majd hozzánk. Bárány Attila és én DJ Junior viszont itt vagyunk veletek élőben.
1: Jövök az ünnepeltekkel, névnaposok már többek között az Andorok, Paszkálok, Brunok, Rezedák, Szalókok és Szólónok. A szülinapos pedig az ismerőseim közül Tóth Erika, Egri Dominika és Gonda László. Isten étesse az ünnepelteket!
0: Menjünk tovább Hanvai PG mixével, jön Joy Corey és a Galantis, illetve Izzy Bizu közöse. Ez a Stay a Little Longer a Diszkos Hitben.

0: Szemfet, illetve a Switch Disco.
1: És arról már nem is beszélve, hogy ezen az éjszakán a Rádió 1 születésnapon, amikor a nagy színpadon vagyunk a diszkosi csapatával, akkor bemutatjuk a vadonatúj diszkosi dalt, és remélhetőleg a klip is elkészül, mert akkor a klipet is le fogjuk vetíteni nektek, úgyhogy készüljetek, új diszkosi dal premier, tehát a Rádió 1 születésnapi fesztivál, ezért is érdemes lesz eljönni. A folytatásban még mindig Hamvai PG Mix-el jön, Hypaton és Norma Jane Martin közöse az Out of My Head, Hamvai PG és Roberto Vini coverjében.

Ákos itt a Rádió Egyen, Hombai Pincsi Mixer, itt van Bárány Attila, és én DJ Junior. Hárman együtt pedig majd ugye jövő héten, Attila már mondta, három helyszínen is találkozhatunk, és május 31-én még a hónap végén, ez egy vasárnapi nap, készüljetek, mert Diszkos itt pizza premier lesz, Eat and Greet and Meet, délután 3-kor kezdjük Pátyon, a helyi étteremben, minden információ kim van a Diszkos itt oldalán, és ami jó ír, az első 150 fő, aki meglátogat minket, Diszkos itt pizzában részesül, ehet velünk egyet, megkóstolhatja a vadi új Diszkos itt pizzát, amelyet ráadásul egy világbajnoki második helyzet pizza készítő készített el, és bulizhattok is velünk, hiszen Szellén is

Sziasztok! Én is búcsúzom mindenkitől, DJ Junior voltam, jövő héten itt leszek a Hanvaival, akkor szintén kétharmadban lesz diszkos, itt egészen vasárnap, amikor viszont már együtt leszünk, ugye a rádió születésnapi fesztiválja. De előtte még ugye én is játszom pénteken Túrkevén a srácokkal a nagy fesztiválon, szombaton én Balaton fűzőn kezdek egy jó kis bobozással, este 8 és 10 óra között várok mindenkit a helyszínre, utána viszont megyek át ugye a helyszínre a diszkos, itt Legends Partira, majd Vonyaszvashegyre, és vasárnap a srácokkal együtt tényleg én is ott leszek a rádió születésnapi fesztiválon, és várunk mindenkit nagy szeretettel. Búcsúzom mindenkitől azzal, hogy Hanvai PG megjátszik egy-két tracket itt a rádió egyen, de holnap este 8-kor új hét, új élet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél.
0: Felkészültél.
1: Védj egy nagy levegőt.
0: Védj egy nagy levegőt.
1: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész magyar.

0: Wilcox, aztán 11-től Bricklake a lemezjátszóknál.
1: Ki ne emlékezne Mojo ikonikus dalára, a Lady-re, ezt most Wazowski barátom és az ő csapata újra formálta 2026-ban, abszolút így kell szólnia egy modern elektronikus zenei dalnak. Jöjjön tehát a Wazowski Live és a Lady, itt a Rádió 1-en, a Bird is my radio.

0: Szói mögött jön megint egy újdonság, egyenesen a testúdiódból.
1: Nagyon boldog vagyok, hogy hétről hétre játszhatom nektek itt a Bird Is My Radio Show-ban, és kifejezetten örülök annak is, hogy sokan írtok a vadonatújdalommal kapcsolatban, a Sundown-nal kapcsolatban, hogy mi ez a dal. Ugyanis ez egy teljesen saját dal, ami még hivatalosan nem jelent meg, viszont csak is kizárólag itt a Rádió Egyen, a Bird Is My Radio Show-ban és a Live Mix keretein belül hallhatjátok. Hogyha tetszik nektek, akkor kérjétek a kívánság műsorban is. Ez tehát tőlem a vadonatúj trekkel, ami hamarosan, hivatalosan is megjelenik.

Fezzó és a Kisja maradhat ki a sorból. Abszolút 2026-os hangzás, egy kicsit tech house, egy kicsit electro house ismerős dalamokkal vegyítve. Ez tehát Fezzó és a Kis itt a rádió, a Word is My Radio Show-ban.

0: Joel Corytól, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél.
0: Felkészültél.
1: Védj egy nagy levegőt.
0: Védj egy nagy levegőt.
1: Indulunk! Are you ready? Real One Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész magyar

0: elmúlt este 10. Hello mindenkinek! Jövő héten ilyenkor, vagyis pünköst vasárnap már 1000-rel bulizunk együtt veletek a Rádió egy születésnapi fesztiválján, ahol az ausztrál világsztár Cyril is fellép. Vele kezdjük ma a második szettünket. Hello Wilcox!
1: Ciao, ciao, sziasztok! Köszöntök mindenkit! Rengeteg világsztártól és feltörekvő producertől, illetve DJ-től hoztam nektek dalokat. Nagyon jó hangulatra számíthattok a folytatásban is. Ed Sheeran és a Kamera Cyril remixében, itt a World is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Néhai Angie Stone legendás dala a Wish I Didn't Miss You a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban Phil Cox változatában. Odalépünk a gázra, mert hogy most jön?
1: Gordo és a Loco Loco. Hát vannak olyan dalok, amiket amikor meghallunk, azonnal tudjuk, hogy hát igen, ez egy slágergyanús dal. Valószínű 99%-os sláger lesz belőle. Én is így voltam, amikor ezt meghallottam, mondom, na igen, ezt eltalálták. Kicsit csehszlovák feeling, de olyan ízlésesen. Gordo és a Loco Loco itt a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban.

nekem az egyik nagy áttörést jelentette a karrierem számára. Ez az In My Head, gondolkozom rajta, csinálok bele egy 2026-os verziót. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy szerintetek egy dal úgy jó, ahogy van, vagy érdemes belőle egy producernek a saját dalából is feldolgozást készítenie. Írjátok meg, ez a World is My Radio Show és a Rádió 1.

0: Brick Lake a lemezjátszók mögött, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felkészültél.
5: Felkészültél.
4: Védj egy nagy levegőt.
5: Védj.

0: mindenkinek, Bricklék is befutott, és természetesen ő is isteni zenékkel készült nektek. Hello Bricklék, kezdjük el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam már, hogy ismét zenéjesek nektek, hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik a Side Piece, slágere a Cry For You, itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: születésnapi fesztiválon 4 világsztárt is láthattok majd, Cyrilt, Sam Feltert, a Switch Discót, valamint Accentet, minden további info a www.radio1.hu-n. Britlék?
1: Figyeljetek csak, mert jön a saját zeném. Timmy Trumpet előszeretettel játszotta, irány a csúcs felé érkezik tőlem, Britléktől a Beyond the Top, itt a Burizmári Dio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Kék a lemezjátszói mögött. Na nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Jön Robin Schulz és Szigala közös dal, az AM to PM. A német és a brit producer egy könnyed, pörgő hangulatú zenét hozott össze,

0: Föld is Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, picivel éjfél után járunk, a legnagyobb kedvencek között pedig, hát mindjárt itt a sorban jelentkezik Teddy Swims, és ha ő jönne, hát akkor ő jöjjön ezzel a hanggal, az igazi mai sláger, a The Door, amivel már is indítok kellemes éjszakát.

0: Rádió Egyjátsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió Egy szól.

egyik csak igazi mai sláger, mert Tiesto a Max, ez meg a címe. A Földirányzban pedig jön egy olyan világsztár, akivel már csak 6 nap, bizony, és együtt bulizhatunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon jövő héten vasárnap. Ő Sam Feld, ez pedig egy óriási kedvenc tőle. Az igazi mai sláger Rosalinnel, a Heart Like Mine, amit indítok a rádió.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már fél egy is elmúlt kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, telefon, Viber, SMS szám 0620-311-111. Most pedig egy olyan előadó, aki szépen lassan már kezd csomagolni, fellépőruhát előkészíteni, mert hogy vasárnap Magyarországon, Budapesten a Rádió 1 születésnapi fesztiválon lép színpadra. Ő Accent, aki most a Don't Leave-vel jön a Rádió 1-en.

ez a dal. Azt a mindenit. És szerintem ugyanezt fogjuk mondani a következőre is. Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ezek között pedig az a DJ és producer, akinek hát tulajdonképpen sose lehet panaszkodni a kondiára. Bár az utóbbi időben ez egyébként igaz David Guettára is, de nem rá gondolok, hanem Joel Corryra, az igazi mai sláger, a Galantis-szal közösen a Stay a Little Longer, amit már is indított.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Magyarország vezető lemezlovasai közül és producerei közül pedig kettő, sőt hát három, mert hogy a Stadium X párosa és DJ Metzger, Wiki és a Let You Let Me Go, ők is ott lesznek vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Én pedig Ray-jel folytatom.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy nagyon jó feldolgozás, sőt, inkább már ezt újra gondolásnak nevezném. Az utóbbi időben egyébként is ez a divat, nem csak egy picit mókolni, picit más tempót adni egy korábbi dalnak, hanem egy új jelentést is, meg teljesen új flót, új hangulatot, és Bibi Rexa pont ezt csinálta egy korábbi Faithless gigaslágerrel. Az igazi mai slágerek között ez Bibi Rexától a New Religion a Rádió 1-en.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.